0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.
3: Que te vayas con el viento, como siempre.

utána. Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod. Hey, Dalma.

0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Fuck.

0: Itt a Pannonrádió.
1: Gotta get that.

0: akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod. Maybe.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó. 8 óra 16 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Panorádió, azon belül pedig a Panompresszó szól. Így a műsorunk elején mondom gyorsan, hogy milyen témákra számíthatok. Lesz egy kis fogápolás, egy kis egészség, mikor kezdjük el a tejfogak ápolását, mire érdemes figyelni már kisgyermekkorban. Döme Adrianna fogorvossal a tejfogakról, a helyes fogápolásról, illetve a szülők leggyakoribb kérdéseiről fogunk ma beszélgetni. Ezen kívül vendégem lesz még Terék Anna, a vajdasági származású költő, drámaíró, illetve pszichológus is, akinek a Jég című verses kötete egy család történetén keresztül beszél a háborúról, a veszteségről, otthonról, családi sebekről, Annának a munkásságát, illetve magát Annát is egy picit jobban meg tudjuk majd ismerni egy-egy beszélgetés által. Ezen kívül, hogyha szombat, akkor természetesen szó lesz az időjárásról is, Kovács Géza klímakutató mindig naprakész információkkal és érdekes statisztikai adatokkal készül, most is így lesz, és az Európai Madár megfigyelő napok programjáról is beszélgetni fogunk az Arkusz Környezetvédő Egyesület elnökével, Sihányik Józseffel, és lesznek itt még érdekességek, úgyhogy számítok a figyelmetekre. Ma is, mint ahogy azt megszokhattátok, egészen 14 óráig együtt leszünk. Szabó Tibi lesz ma a technikai munkatársa, a mikrofonnál pedig Fackovit Melissa.
1: A Pannonpresszót támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Fanon Rádió 91.5.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: 8 óra 31 perckor, pedig néhány szó az időjárásról. Igazi vénasszonyok nyara várható ma. A hétvége első napján borús reggelre ébredtünk, helyenként gyenge esővel, déltől pedig fokozatosan felszakadozik a felhőzet, jön a nap. Szerbiában reggel és délelőtt egyébként mérsékelten, illetve erősen felhős idő lesz, a délkeleti országrész legszélén helyenként még rövid ideig tartó eső is elő tud fordulni. Déltájban északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, mint ahogy azt mondtam is. Gyenge vagy mérsékelt északkeleti szél fújhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok, a legmagasabb pedig 19 és 24 fok között alakul ma. Vasárnap, illetve jövő hét elején melegebb időre lehet számítani, a legtöbb helyen 23 vagy akár 26 fok közötti nappali csúcsértékekre is készülhetünk. Ezen kívül a várható biometeorológiai helyzet miatt a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi betegségben szenvedőknél panaszok jelentkezhetnek ma. Az időjárásra érzékenyeknél izomfájdalom, fejfájás és csökkent munkaképesség is előfordulhat. Munkaképesség szombat van, remélem nem dolgoztok, és szabad a hétvégétek. És hát kihasználjátok még ezt a vénasszonyok nyarát, és kaptok az alkalmon, szerveztek egy kis szabadtéri programot is, mindig jó a friss levegőn lenni, használjuk ki az időt, még ez engedi. Egyébként a közlekedésben részvevőknek fokozott óvatosság ajánlott, ezt mondják a szakértők, legyen szép a napotok ma.
0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
2: A te zenéid.
0: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a murhalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
6: Cirádá ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: van Nompresszó. Pörgesd fel a napod.
1: 8 óra 45 perc van, a folytatásban egy felhívás, csatlakozzatok ti is a gyaloglás napjához, mert Szabadka is csatlakozik. Szeptember 26-án, tehát ma a Sétaerdőből indul a gyaloglás napjának a szabadkai túrája. A résztvevőket 15,2 kilométeres körút várja, amelyre az indulás előtt a helyszínen is lehet jelentkezni. A gyaloglás napját a Szerbiai Hegymászó Szövetség, illetve a Szabadkai Spartakusz Hegymászó Sportklub szervezi. A résztvevők a Sétaerdei Sportcsarnok előtt gyűlökeznek, ahol 8:45-kor nyitják meg a rendezvényt, a túra 9 órakor indul. Az útvonal a sportcsarnoktól indul, és majdnem felé vezet, majd a Sétaerdőbe is tér vissza. A teljes körút, tehát 15,2 kilométer hosszú. Jelentkezni telefonszámon, vagy akár szombat reggel a gyülekezőn is lehet. Mondok egy telefonszámot, ahol lehet bővebb infót kapni. Andrát kell keresni, 065-433-5635-ös.
2: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: mind.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: 9 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Panorádió. A te rádiód. Te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.

0: ebben.
1: 9 óra 15 perc van, és igazi vénasszonyok nyara várható ma, de vajon meddig elveszhetjük a szép időt az elkövetkező percekben? Kiderül, a segítségünkre pedig Kovács Géza klímakutató lesz, mint minden szombaton megszokhattuk. Géza mindig napragészinfokkal és érdekes statisztikai adatokkal is készül. Szép jó reggelt kívánok!
2: Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és önt is. Hát kitart egy jó ideig, ameddig a szemmel lát idézőjelbe, tehát legalább egy hétig még. Ugyanis időjárásunkat továbbra is anticiklonális hatások irányítják, vagy azaz magas légköri képződmény, amely hatására általában többnyire derűs, illetve napos az idő, és természetesen nincs csapadék, illetve sok a napsütés. Na most ez az időjárás helyzet gyakorlatilag jövő hét, tehát az egész jövő hét folyamán, tehát nem csak most a hétvégén, hanem a jövő héten is így folytatódik, azzal, hogy az anticiklon és a magas légköri képződmény változtatja kicsit a helyzetét, hol északra lesz, hol észak-keletebbre is néha csatlakozik hozzá a délnyugat-európa, és akkor egy úgynevezett Volkov-tengely alakul ki. Ez egy orosz meteorológusnak a nevéhez fűződik, aki először vette észre ezt az időjárási helyzetet, amikor a két magas légnyomás összecsatlakozik, és akkor nagyon erős, stabil időjárás alakul ki a kontinens szárazföldje részében. Egyébként azért Európa nyugati részein, a Brit-szigeteknél, illetve Izland környékén nagyon erős ciklon tevékenység van, de ez a ciklon, illetve a következő ciklonok is hát délnyugat észak-kelet irányban haladnak, tehát nem is érik el még Európa partvidékét, nemhogy még ugye a középponti részben. Tehát így marad ez az egész héten, úgyhogy gyakorlatilag eléggé identikus lesz az időjárás, tehát napos idő várható szinte minden nap. Itt-ott lesz talán csütörtökön nagyon kevés felhő, illetve péntek este felé, de ez sem okoz valami jelentős változást. Az első négy napban, tehát egészen keddig bezárólag északkeleti szél fúj, néha megélénkül a nappali órákban, majd később, ahogy az anticiklon kicsit másképp helyezkedik el, akkor a hét másfélben inkább a keleties légmozgás lesz. A hőmérsékletek frissek lesznek a reggelek, igaz, ilyenkor egyébként a 9 fok a jellemző, és 21 fok a maximum, csak hogy tudjunk tájékozódni. Ma lesz a leghűvösebb idézőjelben, 22 fok, a holnap emelkedik 23, és így napi szinten emelkedik, na nem a végletekig, hanem ott valahol szerdán, szeptember utolsó napján 26 fok lesz valószínűleg a legmelegebb, utána marad a 25 fok körüli igazi vénasszonyok nyara, illetve indián nyár, azzal, hogy a reggelek eleinte frissek lesznek, van 6-7 fokos hőmérsékletek várható, tehát nagy lesz a hőmérséklet ingadozás, 7 fokra, ugye 24 fokra, vagy 7 fokra, 25 fokra, az 18 fokos. Tehát nagyon rétegesen kell öltözni, mert ugye kora délután direkt meleg lesz, viszont reggel meg lehet fagyni, tehát azért óvatosan kell közlekedni, ha akik dolgoznak reggel, illetve kora délután mennek haza. A folytatásban sem lesz változása, itt másik felében is marad a 25 fok körüli hőmérséklet, egy kis talán változás lesz, hogy a reggel egy picivel enyhébb lesz, a 8-9 fok körül várható, de végérvedve nem várható semmilyen csapadék, tehát marad sajnos a szárasságon, a rendkívüli szárasság. Egyébként csak egy visszatekintő, most már megvannak a hivatalos adatok egész Szerbiára. Akármennyire furcsának tűnik, de az előző 3 hónap legmelegebb nem az idei volt, hanem a harmadik volt a top listán. 2024-ben volt a legmelegebb, ez egész Szerbiára számít, 24,2 fokkal, 2012-ben volt a 23,2 fokkal, és a harmadik helyen van az idei év 23,1 fokkal. Ez szerintem inkább a júniusnak köszönhető, mert az nem volt annyira nagyon-nagyon meleg, az augusztus viszont az évszázados hőséget hozott, de viszont ennek köszönhetően az előző 2 hónap nem volt annyira kirobbanó meleg, hogy csak a harmadik legmelegebb év, nyári időszak az utóbbi év mérések óta. Ami a statisztikát illeti, hát itt az a mi mai 6 fokunk nem rekord, de közel állt, mert 2018-ban volt a leghidegebb 3 fokkal. Érdekes, az a napon volt a legmagasabb a légnyomás is, nem csak ilyen időszakban ritka az 1039 hektopaszkál, tehát rendkívül erős anticiklon volt fölöttünk. Ami a maximumot illeti, ott vissza kell menni a múltba jócskán. 1977-ben, tehát közel 50 éve, volt 13 fokkal, egész nap borongós elsős idő volt, és ennek köszönhető, hogy nagyon alacsony volt a hőmérséklet. A legmelegebb 1999-ben volt 31 fokkal, úgyhogy hát azért ez sem lesz ma megdőlve. És 2012-ben is volt 30 fok, tehát ez a két évben volt 30 fok ezen a napon a hőmérséklet. Tavaly hát elég friss volt az időjárás, 14 fok volt reggel, 19 a maximum, és 100 évvel ezelőtt 5 fok volt reggel, illetve 18 fok volt a hőmérséklet kora délután. A legtöbb csapadék az 2020-ban volt, 14,4 liter eső esett, tehát az sajnos hiány van, és őszintén június 20-a óta itt komolyabb eső nem volt, össze-vissza, ha adnánk, ha 25 liter esett, az nagyon sok, tehát nagyon-nagyon kevés eső volt. Szeptember sem volt annyira, de az legalább 17 liter eső esett, ami hát nagyon kevés, de az augusztushoz képest, amikor még kevesebb volt, egy kicsit azért jobb a helyzet. Egyelőre úgy tűnik egyébként, hogy csapadékra október 10-ig valószínűleg nem kell számítani, akkor sem biztos, de van rám némi esély, de az majd a következő alkalomkor már világosabban lesz látható.
1: Kovács Géza klímakutatónak köszönjük szépen az információkat.
2: Kellemes hétvégét kívánok!

0: programajánló.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskosútfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Oktoberfest.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Baby.

0: Hírek, zenék, programok, Pannonpresszó. 9 óra 43 perc van, a folytatásban egy felhívás, vagyis egy programötlet. Pénteken nyílt meg, és vasárnapig várja a látogatókat a méhészeti napok rendezvény Szabadkán, a Városközpontban, a Szent Háromság szobornál. A 29. alkalommal megtartott rendezvényt ezúttal a Szabadkai Méhecske Méhész Egyesület szervezte. A hagyományokhoz híven a szabadkai lakosoknak és a városunkba látogatóknak most is lehetőségük van termelői mézet vásárolni, sőt, akár el is lehet beszélgetni a termékeiket kiállító méhészekkel, szakemberekkel. A vásárlók a mézen kívül mézes italok, sütemények, illatszerek és sok más mézből készült finomság közül lehet válogatni, helyenként kóstolóra is invitálnak az árusok. A kirakodóvásáron egyébként az idén is minden olyan eszközt be lehet szerezni, ami a méhészkedéshez szükséges, a kiállítás pedig ezúttal is nemzetközi jellegű.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Pannon Rádió.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Műsorajánló.
1: Pizzóna.
2: Pizzóna.
1: A Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Nem csak nőknek.
1: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
3: Pizzóna.

0: Éjjel, nappal, 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon rádió, a te hangod.
3: Everybody get up.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. 600 millió dolláros programot hagyott jóvá a Világbank a szerbiai gáz szektor fejlesztésére. A 10 éves program célja, hogy az ország energiaellátását biztonságosabbá és ellenállóbbá tegyék. A program része a szabályozási és intézményi rendszer erősítése is, ami a Világbank szerint Szerbia Európai Uniós csatlakozási céljait is támogatja. Az első szakaszra 195,5 millió dollárt különítenek el. A program várhatóan más fejlesztési partnereket és a magánszektort is bevonja.
7: Választások 2026.
9: Teljes listával indul a nemzeti tanácsi választásokon a magyar összefogás. A támogatói aláírásokat péntek délután adták át a köztársasági választási bizottságnak Belgrádban. A lista vezető Fremond Árpád, aki jelenleg a magyar nemzeti tanács elnöke. Elmondta, a 35 jelölt között 31 új személy szerepel. 18-an férfiak, 17-en nők, átlag életkoruk 41 év, többségében pedig független értelmiségiek, vagy nem a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai. Hozzátette, a jelöltek az élet különböző területein már bizonyítottak, és eddig is a közösségért dolgoztak. A lista a szükséges 1073 aláírás helyett 7166-ot gyűjtött össze, ráadásul egyetlen nap alatt, ami Fremont szerint azt bizonyítja, hogy az emberek a széthúzás helyett az összefogást választották. A Vajdasági Magyar Újrakezdés elindul a magyar nemzeti tanácsi választáson, közölte a csoportosulás a Facebookon. A VMU ennek első lépéseként az aláírásgyűjtést nevezte meg. Mint írták, 12 ponton gyűjtik majd az aláírásokat Vajdaság szerte. A VMU arra is emlékeztette az embereket, hogy akik szeretnének szavazni, azoknak szerepelniük kell a magyar nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékében. A VMU egy térképet is közölt, amelyen az aláírásgyűjtések helyszínei szerepelnek. Eszerint gyűjtik majd az aláírásokat Szabadkán, Palicson, Hajdujáráson, Magyarkanizsán, Bajmokon, Csantavéren, Zentán, Bácskosudfalván, Topolyán, Péter révén, Óbecsén és Nagybecskereken. A pontos helyszíneket és időpontokat később közlik. Vasárnap este nyújtja be lemondását Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök. Vučić ezt követően a szerb haladópárt miniszterelnök jelöltjeként folytatja a választási kampányt. Lemondása után Ana Brnabić, a feloszlatott köztársasági képviselőház elnöke veszi át ideiglenesen az államfői feladatokat, legfeljebb 3 hónapra. Ebben az időszakban ő képviseli Szerbiát belföldön és külföldön, és látja el az alkotmányban meghatározott államfői feladatokat.
7: Választások 2026.
9: Befejezték a Szeged-Röszke vasútvonal felújítását, fél órára csökken a menetidő Szabadkán. A felújított szakasz új lendületet ad a nemzetközi teherforgalomnak, és a mindennapi utazást is kényelmesebbé teszi. A vonatok 100 km/órás sebességgel, a használatba vételi engedélyt követően pedig 120 km/órával is haladhatnak. A fejlesztésnek köszönhetően Szeged és a vajdasági települések között 30-40 percre csökken a menetidő a röszkei 30 perces kötelező schengeni határvizsgálati időt túlmenően. A munkálatok eredményéről a MÁV csoport a Facebook oldalán számolt be.
6: Sport.
9: A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott pénteken a Puskás Arénában a vendég ukránoktól a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, később Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt Danilo Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. A magyar nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn 20:45-től Belfastban.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, Szerbiában reggel és délelőtt mérsékelten felhős idő lesz, a délkeleti országrész legszélén helyenként még rövid ideig tartó eső is előfordulhat. Ezután fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és az ország minden részén javul az idő. Gyenge vagy mérsékelt északkeleti szél fúj. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
8: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Társadalmi célú felhívás.
0: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannoner TV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó.
1: Vannak történetek, amelyeket egy család generációkon keresztül őriz magában. Vannak kimondott és kimondatlan emlékek, veszteségek, háborús tapasztalatok, amelyek akkor is velünk maradnak, amikor már egészen más világban élünk. A beszélgető partnerem a Presszóban most a folytatásban Terék Anna lesz, aki vajdasági származású költő, drámaíró és pszichológus is, akinek a Jég című verses kötete egy családi történeten keresztül beszél a veszteségről, az otthonról, háborúról, családi sebekről. A Jég különlegessége egyébként, hogy miközben nagy történelmi eseményekről is mesél, végig nagyon emberi, illetve személyes is marad. A könyvet egyébként szeptemberben be is mutatták, a beszélgető partnerem pedig Anna, ő fog egy kicsit bővebben mesélni erről a kötetről, meg igazából célom egy kicsit jobban megismerni Annát. Szervusz, üdvözöllek!
2: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Kezdjük talán először a Jéggel. Mi volt az a pont, amikor így megszületett ennek a könyvnek a gondolata?
2: Még 2019 környékén, amikor fejeztem be az előző kötetemet, a Háttal a napnak ott, utána kezdtem el azon gondolkodni, most már annyi szövegem született, akár dráma, akár vers, ami valahogyan utal a háborúra, hogy milyen jó lenne, hogyha most már a békéről kezdenék el írni. És akkor ezen gondolkodtam nagyon sokat, időközben jött még egy megkeresés, hogy verses drámát írjak szintén a háborúról, és valahogy ennek hatására elkezdtem azon gondolkodni, hogy a béke nagyon nehezen bemutatható, úgy, hogy nem tesszük sajnos mellé a háborút. És engem főleg az érdekelt, hogy egy adott ember életében a béke mikor indul el, attól a ponttól kezdve, amikor kimondanak egy béketárgyaláson egy megegyezést, hogy akkor innentől kezdve békeszerződést kötünk, és nem lesz tovább háború, vagy sokkal-sokkal később, amikor valahol a történteknek a feldolgozása elindul, vagy amikor ez a feldolgozás már megtörtént, és mi van abban az esetben, amikor nem is a saját különböző traumáinkat kell feldolgozni, hanem bizony van még a szüleinknek, a nagyszüleinknek, a dédszüleinknek olyan hordozott és átpakolt terhe, amit a következő generáció próbált valahogyan elbírni, vagy megoldani. Én akkoriban foglalkoztam családterápiával, én magam is családterápiás önismeretre jártam, ahol ugye a családfának a felrajzolása után és végigmesélése után próbáltunk mintázatokat keresni, amik talán választ adhatnak arra, hogy a jelen pillanatban hol van az adott személynek az elakadása. És ez annyira izgalmas volt mások családját is végighallgatni, illetve a saját családomról az összes információt összegyűjteni és bemutatni, meglátni a különböző mintázatokat, hogy valahogy ez nagy-nagy hatással volt az egész ötletre, hogy akkor a békéről írjak. És akkor egy idő után sajnos ez is kirajzolódott, hogy a mi térségünkben, Vajdaságban folyamatos az, hogy béke és a háború váltja egymást. És hogy ezek a különböző események, tapasztalatok, félelmek, akár traumák hatással voltak mindannyiunkra. Ha 1920-ig megyünk vissza, akkor onnantól kezdve szintén megjelenik egy ilyen hullámzás, amivel például a nagyszüleim nem tudtak volna mit kezdeni, hiszen akkor pszichológiáról még szó sem volt. Szüleimnek nem volt akkora lehetősége, mint amekkora lehetőséggel a mai ember élhet, hogy segítséget kérjen szakembertől, vagy utána olvasson, egyáltalán tájékozódjon a témába. Úgyhogy ez volt az, ami az alapját adta a kötet megírásának, és egymás után születtek a versek, utána ez valahogy olyan szépen ki is rajzolódott, hogy lényegében egy történetet szerettem volna elmondani, 6 különböző perspektívából megvilágítva, és hogy ez legyen a dolognak a lényege, hogy nem magát a történelmet helyezni a fókuszba, hanem az, hogy a különböző történelmi események milyen hatással voltak egy-egy adott emberre az adott pillanatban, illetve hosszú távú hatásai hogyan alakultak a következő generációra.
1: A könyvben több szereplő hangján szólal meg a történet. Hogyan lehet egy költőnek ennyire különböző emberi hangokba így belehelyezkedni a pont? Az előbb említett családterápián való részvétel volt az, ami segített ebben? Segítsek egy picit ezt jobban elképzelni.
2: Sokkal inkább a drámaírás volt az, ami segített, hiszen amikor az ember drámát ír, akkor valahogy különböző karaktereket kell, hogy kiépítsen, és én úgy tanultam a mentoromtól, Radnóti Zsuzsától, amikor ösztöndíjas voltam, örkény ösztöndíjas, hogy az ember, vagy pontosabban az író mindig a saját lényéből próbálja kialakítani a különböző karaktereket. Hogyha írunk egy darabot, akkor az összes szereplő egy picit mind belőlünk táplálkozik, belőlünk indul ki. Ilyen esetekben nagy segítség az, hogyha a szerző bele tudja képzelni magát különböző szituációkba, élethelyzetekbe. Tehát, hogy nagyon sokat segít a fantázia, nagyon sokat segít egyébként az embernek, hogyha olvasott némi pszichológiát, mert akkor még jobban konzisztensé tudja tenni az adott személyt, akiről írni szeretne, vagy akinek a nevében szeretne írni, tehát hogy nekem sokkal inkább innen jött a segítség.
1: Ugye pszichológusként és költőként is egészen más szemszögből tudsz ránézni ezekre a történetekre. Hatott egymásra a két különféle látásmód a jég megírásakor?
2: Igen, hatott egymásra, tehát hogy kell, hogy az ember valahogy tájékozódjon, nem is tudom, akár a saját történetét tekintve, ahhoz, hogy például őszintén tudjon megszólalni egy-egy adott témában. Nekem mindig az az érdekes, amikor az ember, vagy egy író úgy ír egy szöveget, hogy abban ő, az ő lénye is benne van, nem csak fantázia az egész. Vagy hogy a saját történetét valamilyen módon belecsempészi, mert valahol innentől érződik az, hogy az adott mű elég őszinte.
1: A címed is nagyon erős, ugye jég. Mikor született meg ez a cím, és mit jelent igazából? Mit fagyaszt meg a jég? Az embereket, emlékeket, kimondatlan dolgokat? Miért pont jég?
2: Valahol a kötet befejezése előtti időszakban, tehát hogy volt még onnan munka, de valahogy akkor tűnt fel az, hogy mennyi versben megjelenik a lefagyottság állapota, és ennek különböző kontextusaiban tekintető lefagyottsági állapot jelent meg, és azért gondoltam, hogy ez olyan szépen le tudná írni. Tehát, hogy lefagyottság, jég, mint hogy lefagyunk akkor, amikor próbálunk túlélni, ez egy teljesen normális túlélési mechanizmus, hogy az ember sokszor halottnak próbálja tettetni magát, úgymond, hogy túléljen egy helyzetet, ez bármilyen lefagyottsággal járhatni, ha az agyunk lefagy, mert nem tudjuk már tovább mozgósítani a megoldási mechanizmusainkat, és egyszerűen nem tudunk már gondolkodni, beszűkült az egész gondolatmenetünk arra az adott egy problémára, és ilyenkor alakul ki egyébként a krízisből a trauma. Lefagyottság az is, hogy nem merünk mozdulni, nem merünk csinálni semmit, vagy nem merünk úgy létezni, ahogy egyébként egy teljesen másik ország állampolgára tudna létezni. Lefagyottság a versekben az is, hogy valamilyen hasítás, ilyen hidegség, az érzelmek leválasztása szükséges ahhoz, hogy kegyetlenné tudjunk válni. Pontosabban nem is az embertől függ feltétlenül az, hogy kegyetlenné tud-e válni, hanem létezik egy ilyen állapot, ha mondjuk a katonákat vagy egyéb harcoló embereket megfigyelünk, amikor egyszerűen eltűnnek az érzelmeik, és valahogy átalakul az egész személyiségük. Tehát, hogy ez a jég, a különböző lefagyottságok mind összekapcsolódnak, és ezért választottam ezt a címet.
1: Ugye egy ilyen könyv talán arra is rá tudja venni az olvasót, hogy így elkezdjen kérdezősködni egy kicsit a saját családjában is, hogy mi történt ugye dédszüleimmel, mit élhettek át, miről nem beszéltünk. Szerinted miért annyira nehéz ezekről a családi történetekről beszélni, vagy akarunk ezekről a családi történetekről mesélni? Mit látsz az embereken?
2: Sokszor persze, hogy nem akarunk beszélni, de ahhoz, hogy megtaláljuk a jelenben az elakadásunknak az okát, illetve az elakadásból való kiutásnak a módját, vagy magát az utat, ahhoz igazából nagyon jó, hogyha tudunk ilyen információkat a családunkról. Ha van valami titok egy családban, akkor bármennyire is próbálunk hallgatni róla, következő generációk valamilyen módon érzik, hogy valami nem egész, valami nem teljes, valami mégsem úgy működik, mint ahogy kéne, hogy működjön. Úgyhogy mindenképpen érdemes, nekem ez ilyen rejtett vágyam is volt egyébként, hogy aki olvassa, az hát, ha elkezd kicsit a saját családjában is tudakolódni, hogy is volt ez régen, hogy éltek a felmenőink. Mert hogy minél több információnk van arról, hogy honnan eredünk, milyen fészekből jövünk, milyen környezetben kellett, hogy éljen a szüleink generációja, a nagyszüleink generációja, a dédszüleink generációja, kik voltak ők, mit mondtak, mit csináltak, hogyan viselkedtek, mivel foglalkoztak. Minél több ilyen információnk van, valahogy annál jobban tudjuk saját magunkat megismerni. A gyökereinkre nagy-nagy szükségünk van ahhoz, hogy felnőttként akár, vagy fiatal felnőttként, vagy akár fiatal kamaszként megtaláljuk a helyünket a világban.
1: Szeptemberben Óbecsén is bemutattátok a könyvet. Milyen volt a hazai, a vajdasági közegben találkozni az olvasókkal? Másképpen reagáltak a könyvre, mint például máshol?
2: Igen, másképp, mert valahogy volt egy ilyen közös egyetértés, egy közös megértés valahogy, amikor ugyanaz a töve az emberek történetének, ugyanez a történelem irányította különböző családok, különböző emberek történetét, akkor valahogy könnyebb a megértés is. Nem kellett annyit magyarázkodni, nem kellett a történelmi hátteret részletesebben bemutatni. És a bemutató, vagy a könyv bemutató után nagyon jó beszélgetések is alakultak ki, tehát hogy ez nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy sokan jöttek oda beszélgetni arról, hogy milyen hatást gyakorolt rájuk a könyv, ha már olvasták, vagy miért kíváncsiak rá, különböző családi történetek előjöttek. meg. Az az érdekes, hogy különben Magyarországon is általában ráfutok egy-egy vajdaságira így a könyvbemutatók után, és oda jönnek és megosztanak valamit a saját történetükből, a saját családjuknak a múltjából. És ez nagyon jó érzés így kapcsolódni, és reményeim szerint ez valamit elindít az emberekben, akik olvassák, vagy akik kíváncsiak erre a történetre, vagy erre a szempontra, hogy a saját családunk története igenis tud valami újat adni ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Anna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy egy picit jobban meg tudtunk ismerni téged is, illetve természetesen a verses kötetedet is.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: programajánló.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Pannon RTV. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 10 óra 46 perc van, és Coldplay szólt az imént itt a 91.5-ön. Hoztam két programötletet a szabadkaiaknak most. Szoba növény cserebere van ma, már el is indult 10 órától az újfalu helyi közösség épületében. A tégy egyet, védj egyet jel mondatta megrendezendő programra. Azokat várják, akiknek olyan növényük van otthon, amit így szét kell ültetni, mert túlnőtte a kaspót, vagy másikat szeretne helyette az otthonában. A jó hangulat mellett barátságos beszélgetések, sütemény, tehát, illetve jelképes ajándékot is ígérnek a szervezők. Ezen kívül szintén Szabadka Kis Radonovácon Chili Fest is lesz ma, szombaton, tehát ma 10 órától indult már a 6. Chili Fest a helyi közösség udvarában, kirakodóvásárral, erősevő versennyel, frissen főtt csilisbabbal várják az érdeklődőket, a gyerekeknek pedig arcfestéssel, illetve csilám tetoválás készítésével is kedveskednek a szervezők. A rendezvény hivatalos megnyitója 13 órakor várható, az erősevő verseny pedig 14 órától kezdődik.
1: Hallgass napjaink slágereit!
2: És légy tájékozott!
1: Ez a Pannon Rádió!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor. Az, ami

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Befejezték a Szeged-Röszke vasútvonal felújítását, fél órára csökken a menetidő Szabadkára. A felújított szakasz új lendületet ad a nemzetközi teherforgalomnak, és a mindennapi utazást is kényelmesebbé teszi. A vonatok 100 km per órás sebességgel, a használatba vételi engedélyt követően pedig 120 km per órával is haladhatnak. A fejlesztésnek köszönhetően Szeged és a vajdasági települések között 30-40 percre csökken a menetidő, a röszkei 30 perces kötelező schengeni határvizsgálati időn túlmenően. A munkálatok eredményéről a MÁV csoport a Facebook oldalán számolt be.
7: Választások 2026.
9: Teljes listával indul a nemzeti tanácsi választásokon a Magyar Összefogás. A támogatói aláírásokat péntek délután adták át a Köztársasági Választási Bizottságnak Belgrádban. A lista vezető Fremond Árpád, aki jelenleg a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Elmondta, a 35 jelölt között 31 új személy szerepel, 18-an férfiak, 17-en nők, átlag életkoruk 41 év, többségében pedig független értelmiségiek, vagyis nem a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai. A Vajdasági Magyar Újrakezdés elindul a Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, közölte a csoportosulás a Facebookon. A VMU ennek első lépéseként az aláírásgyűjtést nevezte meg. Mint írták, 12 ponton gyűjtik majd az aláírásokat vajdaság szerte. A VMU egy térképet is közölt, amelyen az aláírásgyűjtések helyszínei szerepelnek. A pontos időpontokat később közlik.
7: Választások 2026.
9: 5 éves születésnapját ünnepelte pénteken a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. A jubileum alkalmából ünnepi műsorral készültek az intézményben, ahol a mazsola, a dió és a mókus csoport tagjai tánccal és énekkel készültek. A Vackor az elmúlt 5 évben a magyar nyelvű óvodai nevelés egyik fontos intézményévé vált. 2023-ban Noszán nyílt tagozat, 2025-ben pedig Újvidéken is megkezdődött az oktatónevelő munka. A három intézményben jelenleg összesen 160 gyerek számára biztosítanak biztonságos és szeretetteljes környezetet. Ünnepi megnyitóval és hagyományos terménykiállítással kezdődött meg péntek délután a Horgosi Szüreti Napok rendezvény sorozata. Az egybegyűlteket Fejsztámmer Róbert magyar kanizsa polgármestere köszöntötte, a megnyitó műsorában pedig a napraforgó óvoda növendékei léptek fel. A rendezvény szombaton is változatos programokkal várja a látogatókat. A főzőverseny mellett kézműves és gasztronómiai programok, gyermekfoglalkozások, valamint a kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló szüreti olimpia is várja az érdeklődőket. A napot színes kultúrműsor teszi teljessé.
0: Időjárás.
9: Szabadkán is környékén jelenleg 20 fok van, igazi vénasszonyok nyara várható ma. A hűvös reggel után déltájban északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és az ország minden részén szépül az időjárás. Gyenge vagy mérsékelt északkeleti szél fúj. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul. Vasárnap is a jövő hét elején melegebb időre lehet számítani. A legtöbb helyen 23-26 fok közötti nappali csúcshőmérséklettel.
10: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Manon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 11 óra 13 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is. Hoztam nektek egy érdekességet, mert hogy a neten találtam egy olyan cikket, ami így szólt, hogy ide költöz, ha Európa legjobb életminőségére vágysz, mert hogy az Oxford Economics kutatásában 1000 nagyvárost vizsgáltak így világszerte, és az európai top 10-be francia, svájci, német, illetve osztrák város is bekerült, úgyhogy ha érdekel, hogy hol érdemes élni, már mint hogyha csak az életminőséget nézzük, akkor érdemes most fülelni. Tehát akkor az Oxford Economics a 2026-os Global Cities Index összeállítás, akkor egyébként többek között a jövedelmi egyenlőtlenséget, a fizetéseket, a lakhatási költségeket, a várható élettartamot, valamint a szabadidős, illetve a kulturális lehetőségeket is figyelembe vette. A globális rangsor élén Canberra végzett, Európában pedig a norvég Bergen került az első helyre. A fjordok és a hegyek között fekvő Bergen egyik legnagyobb vonzereje egyébként a munka és a magánélet közötti egyensúlyban rejlik, ami hát igen, ritka manapság. Magasak a bérek, viszonylag kicsik a jövedelmi különbségek, és egészségügyi ellátás színvonala pedig kiemelkedő a felmérések alapján. A várost ráadásul nagyon szép hegyek, csodálatos túraútvonalak is körbeveszik, és hát ott a természetjárás a mindennapok szerves része. Ez mennyire jól hangzik, képzeljétek el, hogy olyan helyen lakni, ahol így a természet ott van közel, és szépen kiépített túraútvonalak vannak. Szerintem azért hozzájárul az életminőséghez, meg így a mindennapi pozitív életérzéshez is. Na, de egyébként Európában a második helyen Grenoble végzett. A francia alpesi város fontos tudományos, illetve kutatási központ, de sípályainak, illetve hegyvidéki kiránduló helyeinek köszönhetően az aktív kikapcsolódásra vágyuk is nagyszerűen érezhetik ott magukat. A harmadik pedig lett Bern, a svájci főváros jól működő, gondoltam, hogy Svájc a top 3-ban lesz egyébként, a jól működő közszolgáltatásaival, a magas vásárlóereivel, a tiszta környezetével, illetve a nyugodt életvitelével került a dobogónak a harmadik fokára. Elmondom még, hogy mely városok kerültek a top 10-be. Nos, hát Oszló, Luxemburg, Grezda Németországban, Gent Belgiumban, Párizs, Bázel, illetve Linz is felkerült a top 10-be.
2: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

Nompresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Pannon Pesso. Neked szól.
1: 11 óra 31 perc van, a folytatásban egy érdekesség, bejelentették az idei Prima Primissima díjjelöltjeit. 30 jelölt közül választhatják ki az idei Prima Primissima díjasokat, a 10 kategóriában összesen több mint 900 jelölés érkezett, amelyek között a Prima Primissima alapítvány kuratóriuma választotta ki a díj várományosait. A jelöltek között szerepel mások mellett H. János író, Kemény István költő, Gáspár Sándor színművész, Hajdú Szabolcs rendező, D. Tóth Krisztina újságíró, Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó, Grillus Vilmos zenész, illetve Bródi János előadó művész is. A 30 jelölt már biztosan Prima díjban részesül, közülük 10-en a december 4-i budapesti gálán veheti át az elismerést. A fődíj 20 millió, a Prima díj pedig 8 millió forint pénz jutalommal jár. Idén is kiosztják a 20 millió forintos közönségdíjat, amelynek nyerteséről október végétől SMS-ben lehet szavazni. A díjátadó ünnepségnek ezúttal is a MÜPA ad otthont. A díj célja alapítása óta a magyar értelmiség szellemi eredményeinek a megőrzése. Egyébként még néhány szó a voksolásról, a részletes módját, illetve az idei jelöltekkel kapcsolatos további információkat a Prima Primissima Alapítvány közösségi területein, felületein ismerhetik meg az érdeklődők. Az alapítvány Facebook, Instagram és TikTok oldalán, valamint a YouTube és a Spotify csatornáján egész évben tartalmak várják az érdeklődőket. Utóbbiakon a korábbi díjazottak történeteit bemutató példaképlet adásait is el lehet érni.

0: Reklám.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.

0: 11 óra 45 perc van, a folytatásban pedig kukancsunk ki egy kicsit a határátkelő helyekre. Nézzük, hogy mi a helyzet arrafelé. Úgy látom, hogy nincsenek komoly fennakadások a határforgalomban. Az Ásotthalomnál fél órás a várakozási idő. Most mondom először azokat, ahol sor van, és Magyarország irányába tartóknak szól ez az info, tehát Ásotthalomnál számíthatunk egy fél órás várakozási időre, vagy a Horgosi nagy határon, ott is 29 percet csatszolnak az utazók, Kelebiánál 23 perc, a többi átkelőnél pedig hát a bűtív 10 percet kell sorakozni. A Szerbia belépő oldalán pedig úgy látom, hogy ott sincsenek problémák, a leghosszabb várakozási idő Horgos 2-nél van, 25 percet csatszolnak az utazók, a Horgosi nagyhatáron pedig 23 percet, ez a pillanatnyi helyzet, illetve úgy látom, hogy Kis-Boszniánál közúti ellenőrzés van most, úgyhogy legyetek óvatosak, tartsátok be a sebességkorlátozásokat, pláne az iskolák környékén. Tudom, hogy hétvége van, de attól függetlenül a szabályok érvényesek. Szerencsés utat kívánok, maradjatok továbbra is a Pannonrádióval, hiszen hamarosan pontban délben híradóval jelentkezünk.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannonrádió.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Átadta a támogatói aláírásokat a magyar összefogás listája, mert a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon indul. 5 éve kezdte meg munkáját a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. Pénteken folytatódott a Connect & Grow üzleti konferencia Palicson. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta.
2: Választások 2026.
1: Teljes listával indul a nemzeti tanácsi választásokon a magyar összefogás. A támogatói aláírásokat péntek délután adták át a köztársasági választási bizottságnak Belgrádban. A lista vezető Fremond Árpád, aki jelenleg a magyar nemzeti tanács elnöke, elmondta, a 35 jelölt között 31 új személy szerepel, 18-an férfiak, 17-en nők, átlag életkoruk 41 év, többségében pedig független értelmiségiek, vagyis nem a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai. Hozzátette, a jelöltek az élet különböző területein már bizonyítottak, és eddig is a közösségért dolgoztak. A lista szükséges 1073 aláírás helyett 7166-ot gyűjtött össze, ráadásul egyetlen nap alatt, ami Fremont szerint azt bizonyítja, hogy az emberek a széthúzás helyett az összefogást választották.
3: Örülök annak és szurkolok annak, hogy minél több lista induljon a választáson, minél több választási lehetősége legyen a vajdasági magyaroknak, és ők most ezen a választáson akkor gyakorlatilag arról is szavazhatnak, arról is dönthetnek, hogy az elkövetkezendő időszakban, az elkövetkezendő években kikben látják azt a bizalmat, melyik vezetőben látják azt, hogy méltóan tudja majd a közösséget képviselni, kinek van a legtöbb tapasztalata szerintük, aki ezt a közösséget meg tudja védeni. Én azt gondolom, hogy Belgrádban és Budapesten is az elkövetkezendő időszakban ez a választás meg fogja majd mutatni, hogy kik legyenek azok, akikkel igazából együtt kell majd működni egyik vagy a másik kormánynak is.
1: A Vajdasági Magyar Újrakezdés elindul a magyar nemzeti tanácsi választáson, közölte a csoportosulás a Facebookon. A VMU ennek első lépéseként az aláírásgyűjtés nevezte meg. Mint írták, 12 ponton gyűjtik majd az aláírásokat Vajdaság szerte. A VMU egy térképet is közölt, amelyen az aláírásgyűjtések helyszínei szerepelnek. A pontos időpontokat később közlik. 5 éve működik a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. A jubileum alkalmából ünnepi műsorral készültek az ovisok. A Vackor az elmúlt 5 évben a magyar nyelvű óvodai nevelés egyik fontos intézményévé vált. 2023-ban Noszán nyílt tagozat, 2025-ben pedig Újvidéken is megkezdődött az oktatónevelő munka. A 3 intézményben jelenleg 160 gyerek számára biztosítanak biztonságos és szeretetteljes környezetet. Csennai Panna beszámolója.
4: A Mazsola, a Dió és a Mókus csoport tagjai tánccal és énekkel készültek a jubileum alkalmából. A Vackor igazgatója elmondta, arra törekednek, hogy a foglalkozások igazodjanak a gyermekek életkorához és érdeklődéséhez, miközben játékos formában sajátíthatják el az új ismereteket. Az intézményben folyamatos a túljelentkezés, az óvoda pedig a családokkal is szoros kapcsolatot ápol. Katona Novák Ágnes, a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény igazgatója.
5: Összesen a 3 helyszínen 8 csoportban végezzük munkánkat, 4 bölcsődei és 4 óvodai csoportban, minden csoportunk vegyes csoport, vegyes korosztályú csoport.
4: Arról is beszélgessünk, hogy hogyan fejlődött az óvoda az elmúlt 5 évben.
5: Ugye nem csak területileg bővültünk, hanem folyamatosan új hiánypótló területeket is próbáltunk találni, így 2025-ben megkaptuk a fejlesztő tevékenységünknek az engedélyét, és így tudunk azoknak a családoknak is segíteni, akiknek ilyen módon szükség van erre.
4: Az óvoda szabadkai székhelyét 2021. szeptember 1-én nyitotta meg a kisgyermekek előtt, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács alapított. Fremond Árpád, az MNT elnöke ünnepi beszédében kiemelte, hogy van igény a magyar nyelvű korszerű és magas színvonalú kisgyermek nevelésre, és van igény arra, hogy a gyermekeink olyan környezetben nőjenek fel, ahol természetes a magyar szó, a magyar kultúra és a közösséghez való tartozás érzése.
6: Egy olyan intézmény született, amely a jövőben tekint, amelynek falai között nem csupán gyermekeket nevelnek, hanem egy közösség jövőjét is építik, a magyar közösség jövőjét. A Vackor létrehozása a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program egyik legfontosabb vajdasági beruházása volt. Olyan beruházás, amely egyszerre szólt a gyermekekről, a családokról, a közösségről és a jövőről.
4: Az eseményen jelen volt dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is.
0: Az elmúlt 5 évben a Vackor bizonyította a létjogosultságát, és azt, hogy szüksége van a vajdasági magyar közösségnek a Vackorra, nem csak a szabadkai magyar közösségnek, hiszen az elmúlt években bővült 2 kihelyezett tagozattal a szabadkai Vackor, az első Nosszán, a második pedig Újvidéken nyílt meg. És ugyanez mondható el egyébként a jogász ösztöndíj programról is, mert hogy egy napon 5 évvel ezelőtt átadásra került a Vackor, és aláírásra kerültek az első jogász ösztöndíj szerződések. Az intézmény, illetve a program esetében is kijelenthető 5 év távlatából, hogy teljes mértékben találkoznak a közösség igényeivel, a közösség elvárásaival. És Szabadkán, ha 3-szor ekkora lenne a Vackor épülete, akkor is azt gondolom, hogy meg lehetne tölteni, hiszen van rá igény.
4: Az óvoda köszönő leveleket adott át a támogatóknak, majd a jubileumi programot óvodai séta és állófogadás zárta.
1: Inspiráló előadásokkal, aktuális vállalkozói témákkal és közösségi programokkal folytatódott pénteken a Connect and Grow üzleti konferencia Palicson, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia és az ember együttműködése állt. Hogyan tehet a technológia egy vállalkozást erősebbé és versenyképesebbé? A konferencia célja idén is az volt, hogy a tudás megosztás mellett új üzleti kapcsolatok és együttműködések is szülessenek. Balogh Sára riportja.
7: A Connect and Grow üzleti konferenciára idén is Vajdaság számos településéről érkeztek vállalkozók. Pletikoszi Gyárpád vállalkozó.
8: Manapság már az üzleti gazdasági tényezéken kívül nagyon-nagyon fontos maga az emberi aspektusa is a tevékenységnek, és hát ugye igazából az emberi aspektuson kívül az idei évtől már maga a mesterséges intelligencia jelenléte is óriásit nőtt, és óriásit ugrott a váltók számára, úgyhogy az idei évben is, ahogy a konferencia téma is főként ezekről szól, a mesterséges intelligencia alkalmazhatósága a vállalati életben. Nagyon sok értékes, nagyon sok minőséges előadást hallunk, és nagyon sok jó ötletet tudunk magunkkal vinni.
7: A konferencia második napján olyan neves előadók is színpadra álltak, mint Geszti Péter, akit a legtöbben rapperként, dalszövegíróként, vagy a repülők és a jazz meg az egykori frontembereként ismernek, pedig pályafutása messze túlmutat a zenén. Az elmúlt több mint 3 évtizedben reklámszakemberként, kreatív igazgatóként, marketingstratégaként, producerként és kommunikációs tanácsadóként is maradandót alkotott. Szükség van rád, a pozitív gondolkodás ereje, ez volt az előadása címe.
9: A pozitív gondolkodás az nagyon is tanulható. Nagyon is tanulható, az ugye semmi másból nem áll, mint hogy elfogadom azt, hogy vannak dolgok a világban, amikre nincs ráhatásom, de vannak dolgok, amikre igenis van. És ez a hozzáállás az egyetlen dolog, amit tudok magamban változtatni, hogy hogyan állok hozzá ahhoz, amit a világ tőlem elvár, vagy amit velem akar művelni. Ha ez negatívan állok hozzá, akkor áldozata leszek, mindig csak ide-oda rakosgat majd a sors minket. Ha viszont pozitív vagyok, és vannak terveim, amik szerint magamat látom a következő években valahol, akkor abból már lehet valami, de csak akkor, ha a terveimet meg is valósítom.
7: Kik lesznek a jövő bajnokai az AI korában? Ezzel a címmel tartott előadást Acél Petra egyetemi professzor, kommunikációs szakember. Előadásában kiemelten hangsúlyozta, sokkal jobban kellene figyelnünk bizonyos eddig alábecsült emberi készségekre.
10: Valószínűleg 5 év múlva nem úgy néz ki egy álláshirdetés, hogy marketing asszisztenst keresek, hanem úgy, hogy egy olyan embert keresek, aki jól tűri, hogy az AI visszabeszél neki. Egy olyan embert keresek, aki hajlandó erre és arra. Tehát nem az fog minket azonosítani, hogy mi van a diplomámban, hanem amire egy adott helyzetben képes vagyok. Az, hogy ezt elgondoljuk most, ahhoz is készségek kellenek. Az előadásomnak, meg a gondolatmenetemnek is a középpontjában az áll, hogy eddig mindig azt tanultuk, hogy készülj fel valamire. És ez a valami, ez. És akkor megmondtuk, hogy mi az. És az ajánlat most az, hogy készülj fel bármire. Készülj fel az akármire. És ez a gondolkodási átprogramozás, ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a jövő bajnokai megszülessenek.
7: Az üzleti konferencia második napján előadott még Szalai Ádám, a TV2 Napló egykori főszerkesztő riportere, közgazdász és elismert motivációs tréner, valamint Wolf Gábor, a kis- és középvállalati marketing egyik legmeghatározóbb alakja. A kétnapos konferencia idén sem csak a tanulásról szólt. A networking programok, a helyi borok és kézműves termékek, valamint az esti közös programok is hozzájárultak ahhoz, hogy új üzleti és személyes kapcsolatok szülessenek.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
11: Időjárás.
12: Sok napsütésre számíthatunk ma is az elkövetkező napokban is, a csúcsértékek a 23-24 fokot érik el, csapadék nem valószínű.
13: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: Reklám.
14: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
13: Bomax.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
16: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
17: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
18: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án. Pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.

0: Programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: D-Market csésze kávé mellé. Pannon Presszó. A valódi koffein terápia.
1: Ősszel nem csak a levelek színe változik meg, hanem a természet is különleges látványt kínál azoknak, akik egy kicsit így lelassítanak és figyelnek is a környezetükre. Ebben az időszakban nagyon sok madár vonul útnak, és ilyenkor különösen izgalmas megfigyelni, hogy milyen fajokkal találkozhatunk Topolyán, illetve Vajdaságban is. Az Arkusz Környezetvédő Egyesület idén is csatlakozik az Európai Madár Megfigyelő Napok programjához. Október 4-én madár megfigyelő túrára várják az érdeklődőket. A résztvevők teleszkópok és távcsövek segítségével figyelhetik meg a környék madárvilágát. A program részleteiről Sihelyik Józseffel, az Arkusz Környezetvédő Egyesület elnökével beszélgetünk. Szerpusz, üdvözöllek ismét a Pannon Presszóban. Idén is megszervezitek ugye Topolyán a madár megfigyelő túrát. Mikor is honnan indul a program, kiket vártok konkrétan?
2: Így van, az október első hétvégéje az lényegében minden évben ugye az Európai Madár Megfigyelő Napok, ez most idén ugye október 3-a 4-ére esik, és hát nálunk Topolyán október 4-én vasárnap lesz a madár megfigyelő túra, és az indulás az 8 óra, és hát a találkozó az 8 órakor van a topolyai művésztelepnek a bejáratánál, és onnan fogunk gyalog indulni majd a madár megfigyelő túrára, ami azt jelenti, hogy hát az élőhelyeket tekintve lesz egy ilyen erdős rész is, ahol ugye elsősorban az erdei, illetve bokorlakó madárfajokat láthatjuk majd, utána pedig majd indulunk a szántóföldes útszakasz, és hát a végén eljutunk a Topolyai tónak az egyik legjobb madár élőhelyes helyszínére, ahol már több madárfajra lehet számítani. Többek között egyébként olyan madarakra is, mint a parti madarak, amelyek ugye hát még vonulnak ők is, így aztán hát ott érdekességeket is lehet egyébként látni. Tehát például néhány évvel ezelőtt pontosan egy ilyen Európai Madárnapos túra alkalmával sikerült első alkalommal megfigyelnünk csigaforgatót a topolyai tavon, illetve hát egyáltalán Topolya község területén. Tehát az egy ritkább parti madár faj, úgyhogy itt lehet számítani akár érdekességekre is, és hát idén is egyébként már volt több érdekes faj éppenséggel pont ezen a szakaszon, amerre a túrát vezetjük, úgyhogy hát aki érdeklődik, azt nagy szeretettel fogadjuk, mert hogy tényleg valójában aki ezen a túrán részt vesz, láthat olyan modellfajokat is, amelyeket még biztos, vagy soha nem látott.
1: A program során ugye teleszkópokat és távcsöveket is használtok. Aki még soha nem vett részt madár megfigyelésen, annak mennyire nehéz felismerni és azonosítani egy madárfajt?
2: Hát nyilván nehéz, mert elég sok faj van a túl közben is egyébként, tehát hogyha egy jó kis túrát teszünk mondjuk a Topolyai Mezőgazdasági Iskolától eddig a helyszínig, az úgy egy irányba egy körülbelül 5 kilométer, az alatt egyébként azok, akik ismerik a madarakat, ott igazából olyan 50-60 madárfajt lehet följegyezni. Tehát itt ez most ugye egy olyan túra lényegében, ami hát ismeretterjesztő jellegű, és arról szól, hogy minél több madárfajt távcsővel, teleszkóp segítségével megmutassunk a résztvevőknek, hogy aztán azt ők is esetleg majd ugye felismerjék, főleg úgy, hogy ahogy említettem, itt több olyan fajra lehet számítani, amelyek hát nem fordulnak elő bárhol igazából, így aztán meg nagyon hasonlóak is egyes fajok egymáshoz, tehát így ugye kicsit nehezebb a megkülönböztetés, ezért természetesen madárhatározó is segíti a munkát, és hát ez mindig ugye nálunk van, és hát a könyvből is mutatjuk a résztvevőknek, hogy mit látunk éppen, és hogy hol keressék, milyen élőhelyen lehet ezzel a fajjal találkozni, és hogy hát honnan lehet felismerni lényegében, tehát a határozás módját is be fogjuk mutatni.
1: Azért is érdekes lehet ez a program, mert nem csak madarakat figyeltek meg, hanem az őszi természet más érdekességeit is. Milyen látnivalókra számíthatnak az érdeklődők, így a madarakon túl?
2: Nyilván lehet egyébként más fajokat is látni, elhaladunk majd olyan területen, ahol nagyon értékes lőzgyepek vannak, tehát még ilyen őszi időszakban néhány vadvirág is egyébként már, tehát nagyon szépek már például a vadrúzsabokrok, vagy a kökény is lassan egyébként kezd érni, tehát igazából a levelek is lassan kezdenek ott már ugye sárgulni, barnulni, tehát maga a táj is egyébként nagyon szép olyankor már, és hát emellett egyébként mondjuk még a rovarok azok aktívak ilyenkor, de hát azon a vidéken is egyébként őzek, mezénynyulak élnek, de hát a szerencsénk van, akkor egy-két ritkább emlős állattal, akár mennyéttel is találkozhatunk, mint ahogy egyébként erre általában szokott lenni példa, hogy látunk ilyen emlős állatokat is a túra során az út alkalmával. Úgyhogy hát igazából ezt nem nagyon lehet kiszámolni, hogy mit is fogunk látni. Egy egyszerű kis túra is, megszokott útvonalon, az is tartogathat egyébként érdekességet bárhol, bármikor, tehát így előre nehéz. Annyit tudunk esetleg, hogy mi az, amivel találkozhatunk nagy valószínűséggel. Hát itt nyilván ugye a madárfajok nagy többsége az, illetve hát mivel megvannak az élőhelyek, hogy hova vezetjük a túrát, így nyilván, hogy itt előre tudjuk azért, hogy mire számíthatunk.
1: Tehát akkor a túracipőket be lehet készíteni, akinek van távcsöve, azt is vigye. Egy záró gondolatot szeretnék még tőled. Mit adhat egy ilyen program annak, aki egyszerűen csak szeretné néhány órát a természetben tölteni, de nem tartja magát a úgy különösebben madár szakértőnek?
2: Szerintem mindenkinek érdekes egyébként, mert hát nyilván több madárfajt láthat, és hát ugye ritkábbakkal is találkozhat, illetve hát a legfőbb célja a rendezvénynek lényegében, hogy aki ellátogat a túrára, az majd ugye maga is felismerje azokat a fajokat, amiket látunk, és hát ez mondjuk például egy kertbe akár, vagy egy gyümölcsösbe, vagy a madáretetés során, akkor nyilván ott lehet sikerélmény, hogy nem csak a, nem tudom, a mezei verebet, vagy a házi verebet, balkánigerét ismeri föl, hanem esetleg néhány pinyfélét is, amelyek érkeznek ugye az etetőre, és hát, hogy egyre több, tehát minél több fajt fölismerjenek, ez igazából erről is szól.
1: Nagyon szépen köszönöm az információkat, sok érdeklődőt kívánok nektek idénre is.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Alekszandr Vucic szerb államfő telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az egyórás megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról, a balkáni helyzetről és energetikai kérdésekről is szó volt. Vucic szerint várhatóan már hétfőtől meghosszabbítják a szeptember 30-án lejáró gázmegállapodást, így Szerbia továbbra is kedvező, 1000 köbméterenként mintegy 318 eurós áron juthat orosz földgázhoz. A felek a szerbiai kőolajipari vállalata NIS helyzetéről és a lehetséges megoldásokról is tárgyaltak. Szóba került az orosz vasutak szerbiai szerepvállalása, Vucic pedig megköszönte az orosz segítséget az erdőtüzek oltásában. A szerb államfő arról is tájékoztatta Putyint, hogy vasárnap benyújtja lemondását. Vucic a beszélgetés végén megköszönte Oroszországnak és Putyinnak az elmúlt 14 év együttműködését, és reményét fejezte ki, hogy utódai is Szerbia érdekeit szem előtt tartva alakítják majd az ország külpolitikai kapcsolatait. Befejezték a Szeged-Röszke vasútvonal felújítását, fél órára csökken a menetidő Szabadkára. A felújított szakasz új lendületet ad a nemzetközi teherforgalomnak és a mindennapi utazást is kényelmesebbé teszi. A vonatok 100 km per órás sebességgel, a használatba vételi engedélyt követően pedig 120 km per órával is haladhatnak. A fejlesztésnek köszönhetően Szeged és a vajdasági települések között 30-40 percre csökken a menetidő a röszkei 30 perces kötelező schengeni határvizsgálati időt túlmenően. A munkálatok eredményéről a MÁV csoport a Facebook oldalán számolt be. 5 éves születésnapját ünnepelte pénteken a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. A jubileum alkalmából ünnepi műsorral készültek az intézményben. A Vackor az elmúlt 5 évben a magyar nyelvű óvodai nevelés egyik fontos intézményévé vált. 2023-ban Noszán nyílt tagozat, 2025-ben pedig Újvidéken is megkezdődött az oktatónevelő munka. A 3 intézményben jelenleg 160 gyerek számára biztosítanak biztonságos és szeretetteljes környezetet. Ünnepi megnyitóval és hagyományos terménykiállítással kezdődött meg péntek délután a Horgosi Szüreti Napok rendezvénysorozata. Az egybegyűlteket Fejsztámmer Róbert, magyar kanizsa polgármestere köszöntötte, a megnyitó műsorában pedig a napraforgó óvoda növendékei léptek fel. A rendezvény szombaton is változatos programokkal várja a látogatókat. A főzőverseny mellett kézműves és gasztronómiai programok, gyermekfoglalkozások, valamint a kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló szüreti Olimpia is várja az érdeklődőket. A napot színes kultúrműsor teszi teljessé.
7: Sport.
10: Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov nyerte a férfi kétpárevezősök versenyét a World Rowing első shanghai sprint regattáján. A szerb olimpikonok ezzel a shanghai sprint elnevezésű új nemzetközi elitverseny első győztesei lettek. Mackovics és Pimenov az 500 méteres döntőben a holland egységet győzte le. A szerb páros a táv második felében fordította maga javára a versenyt, és nagy hajrával szerezte meg az első helyet. A szerb evezősök számára azonban ezzel még nem ért véget a shanghai verseny. Vasárnap ismét vízre szállnak, ezúttal a világválogatott vegyes nyolcasának tagjaként. A csapatra előbb a selejtező, majd a továbbjutás esetén a negyed döntő, az elődöntő is a döntő vár.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, igazi vénasszonyok nyara van ma, várható a délután folytatásában is. Emellett gyenge északkeleti szél fúj majd, és főként a napsütésé lesz a főszerep. Csapadékra továbbra sincs kilátás. Vasárnap és a jövő hét elején melegebb időre lehet számítani. A legtöbb helyen 23-26 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
9: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600, 024 554 600.
11: Média támogató a Pannoner TV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pitzóna.
2: Pitzóna.
1: A Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Nem csak nőknek.
1: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
3: Pitzóna.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó.
1: Sok szülőben felmerül a kérdés, ha úgy is kiesnek a tejfogak, akkor valóban olyan fontos, hogy már kisgyermekkorban nagy figyelmet fordítsunk az ápolásukra. Mikor kell elkezdeni a fogmosást, milyen fogkrémet és fogkefét válasszunk, és mikor érdemes először fogorvoshoz vinni a gyereket. Erről fogunk beszélgetni, a fogápolás most a központi témánk. Arról, hogy hogyan előzhetjük meg a tejfogak szuvasodását, mik a leggyakoribb szülői hitek, tévhitek, valamint hogyan tehetjük a fogmosást, illetve a fogorvosi látogatást pozitív élményé. Döme Adrianna fogorvossal beszélgetünk az elkövetkező percekben. Szervusz, üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Az első kérdésem talán az lenne, hogy mikortól beszélünk gyermekfogápolásról, már így a baba megszületésekor, vagy akkor, amikor így megjelenik az első fogacska?
2: Ez egy remek kérdés, jó indítás. Én ilyenkor rögtön visszavezetem ezt. Nem a fogápolással kell kezdeni, hanem ezt az időszakot valójában már a baba várásnál meg kellene ejtenünk, és eszünkbe kellene, hogy jusson, ugyanis maguk a tejfogak és az állandó fogak is már a méhen belül elkezdenek fejlődni. A 6., 7. hétben, illetve a 20. hétben az állandó fogak, és ilyenkor nagyon fontos, hogy már a kismama ilyenkor tudatosan gondoljon arra, hogy a gyermekének a leendő tejfogai és állandó fogai az ő szokásaiban vannak benne, miután megszületik a kisgyermek, akkor már nem fogápolásról beszélünk még, hanem szájápolásról. Ilyenkor fontos tudni az újszülöttnek a magának a száj ápolásának a rutinját, hogy bevezessék. Ez alatt azt értjük, hogy egy nedves gézzel, legalább evés után, tehát az éjszakai fürdetés közben egy picit áttörölni a magát a szájüreget, ezáltal megszokja a baba azt, hogy valaki ott valamit csinál a szájában, ezzel előkészítik a szülők már a következő fázist, amire kérdeztél, magára a fogápolásra, amit körülbelül 6 hónapos kor környékén várunk, amikor megjelenik az első tejfogacska, abban a pillanatban kezdjük el magát a fog ápolását. Először, amikor még csak nagyon pici előtört rész van, akkor még lehet ezzel a kis újrahúzható gumi fogkefével, vagy ugyanúgy gézzel takarítgatni. Egyesek fülpiszkáló pálcikával úgy próbálgatják sikálgatni, de már be lehet vezetni a fogkefe használatát abban az első időszakban, még természetesen fogkrém nélkül.
1: És mikor érdemes először fogorvoshoz vinni a gyereket? Meg kell várni, hogy valami probléma legyen, vagy már az első fogak megjelenésekor így ajánlott egy ilyen ismerkedő vizsgálat?
2: Hát mindenféleképp a második az ismerkedő. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ha már a kismama időben jött ugye fogászati ellenőrzésre, még a szülés előtt, akkor úgy is mondta neki valaki a fogorvosok közül, hogy a szülés után ugye ugyanúgy egy 6 hónapos kontrollt azért meg lehet ejteni. Én ebben az időszakban már, hogyha a kisbabát már hozzászoktatták valamilyen fajta sétához, akkor nyugodtan el lehet hozni. Ha más nem, a váróteremben egy picit szokja az illatot, vagy azt magát a részt, ez egy családi projekt is lehet, hogy akkor egy fogorvos látogatás, ez egy, szerintem egy fantasztikus bevezetés arra, hogy a család is, illetve a gyermek megszokja, hogy akkor ez egy teljesen normális dolog, hogy elmegyünk, és akkor egy fogorvos megnézi, és azt mondja, hogy minden rendben van, ad egy pár tanácsot, illetve felteltünk pár kérdést. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenféleképp érdemes mi hamarabb elkezdeni ezt, és legkésőbb azért a 2-2,5 éves korban, amikor az összes tejfog kinőtt, akkor érdemes elvinni a fogorvoshoz mindenféleképp, de remélhetőleg akkor még nincs semmilyen problémája a gyermeknek.
1: Sok szülő úgy gondolja, hogy a tejfogakkal nem kell annyira foglalkozni, mert hogy úgy is kiesnek majd. Mekkora tévhit ez, és miért tévhit ez? Mert hogy egyértelmű tévhit.
2: Itt egyértelműen tévhit, semmiféleképp sem jó, semmilyen rossz dolgot tartani a testünkben, valamit, ami baktériumok által meg van fertőzve. A tejfogak ugyanez, ez egy gócpont, amit nem jó, hogyha ott tartunk. Meg tudják fertőzni a többi egészséges fogat, egy teljesen rossz száj üregi flórát biztosítanak. Rontjuk a lehetőségét az állandó fogak előtörése már rögtön egy ilyen rosszabb szájüregi helyzetbe jön. Természetesen ez nem ennyire drasztikusan működik, hogyha az ember időben észbe kap, és azt mondja, hogy jó, oké, akkor most már elmegyek, és megcsinálom, és akkor kapok valamilyen utasításokat, amivel tudok javítani a helyzeten, de már ha csak teljes épésszel gondolkozunk, hogy amikor nekünk fáj a fogunk, és nem tudjuk jól megrágni az ételt, vagy kerülünk bizonyos ételeket, az már a mi életünkben milyen sok változással és negatívummal jár, a kisgyermeknél is ugyanez jár. Hogyha nem tudja jól megrágni az ételt, nem csak a gyomor nem tudja jól megemészteni, de maga az izomzat az állkapocs fejlődésére kihat ez, ha már nem tud jól rágni, tehát hogyha már csak ilyen pépesebbet tud enni, tehát minden téren ez egy nagyon fontos téma, hogy igenis a tejfogak nem csak azért vannak itt, hogy mutogassuk őket, hanem nagyon sok életbeli funkcióban, a beszédben, az önkifejezésben azért ezek nagyon fontos dolgok.
1: Mikor kaphat a gyerek fluoridos fogkrémet, és mennyit használjunk belőle? Ez szerintem egy folyamatosan visszatérő kérdés. A fogkrém lenyelése miatt sok szülő szokott aggódni, az én kisfiam konkrétan minden alkalommal meg akarja külön kóstolni a fogkrémet, mintha valami desszert lenne. Erről mi a véleményed?
2: Jaj, ez egy fantasztikus dolog, ezen én is sokat évelődtem, nekem ez egy jó téma, mert én még abban a korban voltam, amikor fluoridos tablettákat adtak a gyermekeknek. Erre konkrétan most ez a válaszom, hogy a nemzetközi és a hazai fogorvosi szakmai szervezetek friss ajánlása alapján a fluoridos fogkrém használata már az első tejfogak megjelenésekor kezdve javasolt. Tehát az, ami régen volt, hogy akkor most nem szabad még fluoridos fogkrémet adni, mert most még nem tud köpni, ez most nem így van. Tehát ez teljesen bizonyossággal azt mondhatom, hogy nyugodtan, sőt, 1000 ppm, tehát ez azt jelenti, hogy ott, mikor ott azok az apró betűseket nézegetik az anyukák, akkor ott igenis meg kell, hogy találják azt, hogy 1000 ppm fluoriddal rendelkezik az a gyermekfogkrém. Ennek a mennyiségén múlik a dolog, tehát 0-tól 2 éves korig, ezt jól hallottad, tehát amikor az első tejfogak kibújnak, akkor már ezzel a fogkrémmel el lehet kezdeni a fogmosást, viszont mini rizsszem, én azt szoktam mondani, hogy maszat, a kis gyermek fogkefének a sörtén, tehát maszatnyi lesz az, ami annak a testtömegnek megfelelő fluorid mennyiséggel fog bírni, és majd 2 évestől 6 éves korig fogjuk borsószemnyire cserélni a nagyságot. Tehát lassan megyünk fel ennek a mennyiségével. Itt van a kulcs, hogy akkor ugye nem adunk a gyereknek próbát, nem is szoktatjuk meg arra, hogy akkor fú, ennek milyen jó íze van, és akkor gyere most ez desszert, hanem ez egy olyan dolog, amit én fogok szülőként rátenni a te fogkefédre, és így fogjuk csinálni. Tehát ezt tudom csak ajánlani, hogy ezt így kell rögtön az elején, nagyon kategórikusan, hogy ezeket így kell csinálni.
1: Átbeszéltük most már a fogkrém részét, milyen fogkefét válasszunk, számít-e a fej mérete, a sörték keménysége, illetve az, hogy kézi vagy elektromos fogkefét használjon a gyerek?
2: Ez is egy fantasztikus kérdés. Hát erre meg viccesen azt szoktam mondani, hogy az a jó fogkefe, amit használnak, tehát lehet megvenni a legjobbat, a legtökéletesebbet az összes ajánlás alapján, viszont hogyha az nem lesz használva, illetve nem lesz helyesen használva, akkor igazából egy szép víztárgy lett a fürdőszobánkban. Ami a fogkefe választást illeti, tehát a gyermek fogkefe választásánál is kell törekedni, ugyanúgy, mint a felnőttnél, hogy kis fejű fogkefét választunk, puha sörtét, sok sörte szám legyen benne. Természetesen a gyermekeknél ez még nagyon fontos, hogy jól nézzen ki, de én azt szoktam mondani, hogy azért fontos az, hogy olyan markolata legyen, amivel a szülő is könnyedén tudja majd a gyermeknek megmosni a fogát. De most egy kisbabakorban, hogy éppen milyen színű vagy, hogy néz ki, szerintem a kisbabának, aki még ott 1 éves, annyira nem tudja felmérni azt, hogy most ez biztosan így szépe, de az, hogy a mi kezünkben hogy áll, és hogy mi hogy tudjuk annak a kisbabának megmosni a fogát, az nagyon fontos, úgyhogy kicsit felnőtt szemmel nézzük meg, hogy mi az, amivel mi jól tudunk majd működni.
1: Hogyha konkrétan a babáknál vagyunk, akkor eszembe jutott még egy kérdés. És hogy mit gondolsz az esti cumis üvegről? Most nem szeretnék külön kitérni a cumiról, hogy most hogy fognak állni a fogai, hanem inkább az, hogy a gyerek elalvás előtt még mondjuk tejet vagy más italt fogyaszt. Erről mi a véleményed? Fogmosás után is alvás
2: szokások.
1: Előtt.
2: Igen, értem. Hát a helyes szokások kialakítását kell még kisbabakorban felállítani igazából. Tehát ezt át kell gondolni a kismamának még várandóság ideje alatt, hogy akkor ezt körülbelül hogy is tervezi csinálni, és hogyha tudja, hogy akkor nem engedi meg az éjszakai tejfogyasztását, vagy bármilyen italfogyasztását, akkor tudatosan a cumis üvegbe csak sima vizet fog rakni, és ebben a pillanatban akkor a kisbaba nem fogja elkezdeni ezt a dolgot csinálni. Itt ilyenkor az szokott elcsúszni, amikor már a szülők fáradtak, mert nyűgös a gyerek, mert nem alszik, mert most nem tudom, mit találtak ki. Kipróbálják ezt, vagy ezt hallották, és akkor valahol becsúszik egy édes ital, vagy azt mondja a gyermek, hogyha napközben nagyon sok cukros italt fogyaszt, vagy tejet, hogy akkor ő most nem azt akarja, hanem nem ezt akarja, és akkor valahol elengedjük a tudatos, helyes szokást, és azt mondjuk, hogy na jó, akkor üsse kavics, az is jó lesz, csak elaludjon már, és itt becsúszhatnak ezek a dolgok, de alapjáraton nem lenne szabad. Tehát mindenféleképp a negatív oldalra tudunk ilyenkor átcsúszni.
1: Még egy kicsit talán kényelmetlenebb kérdés neked, valószínűleg nem, mert ez a foglalkozásod, de mit tehet a szülő azért, hogy a gyerek ne féljen a fogorvostól? Mert ugye igen, azt mondjuk, hogy nem kell, de azért mégiscsak valamilyen szintű félelem elő szokott fordulni, vagy kialakul valószínűleg az ismeretlentől, félelem az ismeretlentől. Mik azok a mondatok, vagy ilyen jó szándékú praktikák, amelyeket inkább kerüljünk, vagy milyen tanácsod lenne ezzel kapcsolatban?
2: Ó, szuper. Hát mindenféleképp az a tanácsom, hogy minél előbb felnőttként ezen a félelmen menjünk túl, és akkor már mindjárt könnyebb lesz a gyermeknek is. Az, hogyha otthon a gyermek azt hallja, hogy én hogy félek a fogorvostól, annyira utálok fogorvoshoz járni, vagy most annyira feszült vagyok, mert most fogorvosi ellenőrzésre kell mennem, akkor természetesen ez valahol azért a sorok között a gyermekre is átivódik, illetve érzi azt a gyermek, hogy akkor most ez egy feszült állapot. Úgyhogy mindenféleképp az első tanács az, hogy mi felnőttként ezen a dentofóbián, a fogorvostól való félelemtől próbáljuk meg elszakadni, és jó felnőtt módjára egy jó példamutatással lenni. Mindenféleképp kerülni, nem fog semmit csinálni, nem kell félni a nénitől, bácsitól, fogorvos bácsitól, csak majd megnézi, nem is fog fájni, de közben tudjuk, hogy valamit meg kell csinálni, vagy közben úgy oda kacsintanak, hogy de nem baj, csak nyugodtan csináljad. Tehát ezek azok a dolgok, ahol mindenféleképp nehezíti a bármilyen fajta kommunikációt a gyermekkel, viszont ami viszont a nagyon pozitív, amivel tudnak segíteni otthon a felkészülés, a beszélgetés, mondjuk egy jó könyv elolvasása, a fogorvosi gyermekkönyvek vannak, amiket ki is lehet kölcsönözni a könyvtárból, meg lehet vásárolni, tehát ezek olyan dolgok, amik fel tudják készíteni a gyermeket, hogy körülbelül mivel foglalkozik a fogorvos, az is nagyon jó, ha szerepjátékos feszültségoldással próbáljuk megoldani, tehát el lehet hozni egy plüssállatot, vagy otthon egy kis plüssállatot, mi történik, beülünk a székbe, megnézzük a fogakat, megszámolják azokat a fogakat, tanácsot adnak, hogy hogyan csináljuk a fogmosást, és akkor ez már egy olyan dolog, amivel a gyermek felkészül arra, hogy ott mi is fog történni. Visszavezetjük, ha időben csináljuk, amikor még nincs fogfájás, nincs ennek nagy problémák, akkor ez nem is lesz egy nagy stressz faktor a gyermeknek, hanem inkább egy nagyon játékos, egy nagyon kellemes dolog, hiszen nem fog történni semmilyen negatívum, csak pozitív élményekkel tud akkor távozni.
1: Adrianna, nagyon szépen köszönöm az őszinte, nyílt és hasznos tanácsokat. Én minden szépet és jót kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, remélem, hogy tudtam segíteni a kedves hallgatóknak, és neked is szép napot kívánok, illetve mindenki.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
3: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
2: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
3: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
2: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
3: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: 13 óra 45 perc van, és műsorunk végéhez érkeztünk, de még mielőtt elbúcsúzom, megsugom, hogy érdemes elkerülni a horgosi nagyhatárokat. Egy kisebb sor összeszaladt. Nem olyan vészes, egyébként ilyen félórás várakozási időre satszolnak az utazók, de ha nagyon siettek, akkor talán érdemes kerülni. Ennyi fért bele a mai műsorunkba. Azt akartam mondani, hogy mindig ezt kiszoktam hangsúlyozni, hogy használjátok ki a szép időt. Még ugye ma megtanultuk, vagy meghallottuk Kovács Géza klímakutatótól, hogy szép időnk lesz ma, illetve jövő héten, úgyhogy érdemes még szabadtéri programokat szervezni. Megköszönöm a figyelmeteket. Fackovics Melissa és Szabó Tibor búcsúzik. Legyen szép a mai délutánotok. Sziasztok!
1: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Alekszandr Vucic szerb államfő telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az egyórás megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról, a balkáni helyzetről és energetikai kérdésekről is szó volt. Vucic szerint várhatóan már hétfőtől meghosszabbítják a szeptember 30-án lejáró gázmegállapodást, így Szerbia továbbra is kedvező, 1000 köbméterenként mintegy 318 eurós áron juthat orosz földgázhoz. A felek a szerbiai kőolajipari vállalata NIS helyzetéről és a lehetséges megoldásokról is tárgyaltak. Szóba került az orosz vasutak szerbiai szerepvállalása, Vucic pedig megköszönte az orosz segítséget az erdőtüzek oltásában. A szerb államfő arról is tájékoztatta Putyint, hogy vasárnap benyújtja lemondását. Vucic a beszélgetés végén megköszönte Oroszországnak és Putyinnak az elmúlt 14 év együttműködését, és reményét fejezte ki, hogy utódai is Szerbia érdekeit szem előtt tartva alakítják majd az ország külpolitikai kapcsolatait. Befejezték a Szeged-Röszke vasútvonal felújítását, fél órára csökken a menetidő Szabadkára. A felújított szakasz új lendületet ad a nemzetközi teherforgalomnak és a mindennapi utazást is kényelmesebbé teszi. A vonatok 100 km per órás sebességgel, a használatba vételi engedélyt követően pedig 120 km per órával is haladhatnak. A fejlesztésnek köszönhetően Szeged és a vajdasági települések között 30-40 percre csökken a menetidő a röszkei 30 perces kötelező schengeni határvizsgálati időt túlmenően. A munkálatok eredményéről a MÁV csoport a Facebook oldalán számolt be. 5 éves születésnapját ünnepelte pénteken a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. A jubileum alkalmából ünnepi műsorral készültek az intézményben. A Vackor az elmúlt 5 évben a magyar nyelvű óvodai nevelés egyik fontos intézményévé vált. 2023-ban Noszán nyílt tagozat, 2025-ben pedig Újvidéken is megkezdődött az oktatónevelő munka. A három intézményben jelenleg 160 gyerek számára biztosítanak biztonságos is szeretetteljes környezetet. Ünnepi megnyitóval és hagyományos terménykiállítással kezdődött meg péntek délután a Horgosi Szüreti Napok rendezvénysorozata. Az egybegyűlteket Fejsztámer Róbert, magyar kanizsa polgármestere köszöntötte, a megnyitó műsorában pedig a napraforgó óvoda növendékei léptek fel. A rendezvény szombaton is változatos programokkal várja a látogatókat. A főzőverseny mellett kézműves és gasztronómiai programok, gyermekfoglalkozások, valamint a kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló szüreti olimpia is várja az érdeklődőket. A napot színes kultúrműsor teszi teljessé.
0: Sport.
7: Macskovics Martin és Nikolaj Pimenov nyerte a férfi kétpárevezősök versenyét a World Rowing első shanghai sprint regattáján. A szerb olimpikonok ezzel a shanghai sprint elnevezésű új nemzetközi elitverseny első győztesei lettek. Macskovics és Pimenov az 500 méteres döntőben a holland egységet győzte le. A szerb páros a táv második felében fordította maga javára a versenyt, és nagy hajrával szerezte meg az első helyet. A szerb evezősök számára azonban ezzel még nem ért véget a shanghai verseny. Vasárnap ismét vízre szállnak, ezúttal a világválogatott vegyes nyolcasának tagjaként. A csapatra előbb a selejtező, majd a továbbjutás esetén a negyeddöntő, az elődöntő is a döntő vár.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, igazi vénasszonyok nyara van ma, várható a délután folytatásában is. Emellett gyenge északkeleti szél fúj, majd és főként a napsütésé lesz a főszerep. Csapadékra továbbra sincs kilátás. Vasárnap és a jövő hét elején melegebb időre lehet számítani. A legtöbb helyen 23-26 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
5: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.

0: Pitzóna.
1: Pitzóna.
0: A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
2: Pitzóna.
3: Szép napot kívánok! Köszöntök mindenkit a Pitzóna kezdetén. Itt van az ősz, kezdődik az új évad. Számítunk figyelmetekre. Amiről ma szó lesz a műsorban, táplálék kiegészítők és őszi-téli immunerősítés. Emellett egy felhívással is fordulunk hozzátok. Reméljük, eleget tesztek majd neki. Ha igen, többszörösen is megéri majd. Bővebben a műsorban. Szabó Tibor adásvezető technikus, Szlacki Csilla, Rózsa Róbert és Kókai Móni kíván nektek kellemes időtöltést. Maradjatok velünk egészen 16 óráig.

0: Hangolyrány szombatonként 14 órakor a Pannon Rádióban, és kezdődhet az életmódváltás. Kezdődhet az
1: életmódváltás. Mozgás, alakreform, egészség és szépség.
0: A Pannon RTV életmód magazinja.
2: Az új szezon első műsorát is egy idézettel kezdjük. Akinek a szavait szeretnénk megosztani veletek, ő Michelle Obama, Barack Obama korábbi amerikai elnök felesége. Az idézet pedig így szól. A mozgás nem arról szól, hogy tökéletes legyél, hanem hogy minden nap egy kicsit erősebb, egészségesebb és boldogabb legyél, mint tegnap.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező áron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
4: Hegyezd a füled,
5: mert nincs itt semmi látnivaló.
4: Hannon Rádió.
6: A te hangod.
4: A te hangod.

0: A tükröd a legádázabb ellenséged. Már a cipőfűzött bekötése is komoly feladat. Minden lépcsőzés olyan, mintha a Kilimandzsárót másznád meg. Akkor itt az ideje, hogy változtass. Egyedül nem megy, de velünk belevágnál.
1: A Fitzóna csapata rád vár.
2: Minden szombaton 14 és 16 óra között. Fitzóna. Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz.
1: Egészség és szépség, gasztrofit, mozgás, alakreform és interjúk.
0: Légy újra szép és egészséges, változtasd meg az életed, nyerd vissza az önbizalmad. Kemény lesz, de hidd el, megéri. Mi segítünk.
1: És következzen most a felhívás. Október 1-én indul a Fitzóna új kihívása. Azt kérjük tőletek, hogy csatlakozzatok, és az októbert töltsétek mozgással egy motiváló, vidám közösségben. 31 napon keresztül a testmozgásnak szenteljetek legalább 31 percet, és arról posztoljatok a csoportban. Azok között, akik mind a 31 napot szorgosan végigmozogják, ajándékokat sorsolunk ki. A nyári lazulás után kész felüdülés lesz ismét visszahozni a rendszerességet, egészséges szokásokat kialakítani. Kerest fel tehát a mozgásban maradunk csoportot, és lépj be! Várunk szeretettel!

0: programajánló.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon, munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Minden éjjel, minden nap, Pannon Rádió.
4: A 91,5 MHz-en.
5: Pannon Rádió.

0: Rettegnek a kalóriák, mikor meghallják Kókai Mónikát és a
1: A Fitzónában ma a táplálék kiegészítőkről is beszélgetünk, főleg azokról, amelyek a sportolóknak ajánlottak. A stúdió vendége gyömbérharangozó Kinga, diplomás gyógyszerész, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban, szervusz! Kezdjük azzal talán, hogy mi is az a táplálék kiegészítő.
2: Tehát, hogy a táplálék kiegészítők, ugye a nevében is benne van, hogy a táplálékunkat egészítjük ki vele, tehát benne vannak vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok, és minden egyéb, amit nem tudunk a táplálékunkkal bevinni a szervezetünkbe, azt ugye kiegészítjük ezekkel a táplálék kiegészítőkkel.
1: Ezt a hétköznapi ember is kellene, hogy szedje, a sportolók is kellene, hogy szedjék, de honnan tudjuk, hogy mikor melyik táplálék kiegészítőre van szükségünk?
2: Hát én úgy vagyok a táplálékkiegészítőkkel, amikor valaki mondja nekem, hogy hát most szedtem eddig egy vitamint, és most szünetelek vele. Na most a szervezetünk nem szünetel, tehát minden nap megvannak azok a vitaminok, nyomelemek, minden, amire szüksége van a szervezetünknek. Tehát ahhoz, hogy normálisan funkcionáljon. A szervezetünk állandóan egyensúlyra törekszik. Tehát mindenféle folyamat, amiben mondjuk részt vesznek különböző vitaminok is ugyanakkor, és ásványanyagok. Ezek minden nap lejátszódnak a szervezetünkbe, tehát nem úgy van, hogy most tavasszal lejátszódik, télen nem játszódik le, tehát ez mindennapos, és ha nem visszük ezeket be minden áldott nap, akkor a szervezetünk, ugye mivel egyensúlyra törekszik, el fogja vonni, csontjainkból például, a szerveinktől elveszi ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat megfelelően le tudja játszani. És ez vonatkozik immunfolyamatokra, anyagcsere folyamatokra egyaránt.
1: Hogyha a hétköznapi embert nézzük, tehát olyat, aki nem igazán aktív sportoló, van, aki olyan táplálék kiegészítők, amit egy tablettát beveszünk, és akkor az egész napra biztosítja azokat a szükséges kiegészítőket, amelyekről beszéltél, amire szüksége van a szervezetnek.
2: Ez jó lenne, ha így lenne, mert tudjuk, hogy vannak zsírban oldódó és vízben oldódó vitaminok, ha csak például a vitaminokat vesszük alapul, ezért nyilván ezt így nem igazán tudják megoldani. Van olyan multivitamin, ugye már benne van a nevében is, hogy multi, ami nagyon sok vitamint, ásványanyagot tartalmaz, de szerintem az átlagembernek alap egy multivitamin, amit nagyon jó volna mondjuk természetes eredetű forrásból, nem szintetikusan bevinni, és mondjuk, ami számomra is nagyon fontos, illetve a családom, meg ahogy így olvasok utána egyre jobban, az omega-3, amit minden nap kellene ígyunk, és a C-vitamin 1000 mg az alap lenne. Gyerekeknél, felnőtteknél a D-vitamin is nagyon fontos, kivéve a legnagyobb forró nyári időszakba. Talán ez az alap.
1: Honnan tudjuk, hogy miből mennyit kell, hogy bevigyünk?
2: Hát vannak erre ilyen nemzetközi standardok, viszont mivel, hogy változik egyfolytában a felszívódása is ezeknek, tehát ahogy a szervezetünk, illetve a bélrendszerünk is változik egyfolytában, ezért én általában azért szoktam mondani, hogy mondjuk D-vitaminből is, ami a 400 egység naponta, az nagyon-nagyon kevés. Tehát ennek már bebizonyosodott, hogy talán 10-szeresét kellene, hogy ígyük naponta. Úgyhogy ezzel kapcsolatban, tehát nyilván, hogyha van egy ilyen érzékenyebb periódus, hogyha valaki érzékenyebb az évszakváltásokra, akkor kell nyilván egy kicsit több C-vitamint. A multivitamin az nem kell abból, hogy most 2-3-at bevegyen az ember, de mondjuk C-vitamint meg lehet növelni, hozzá lehet adni cinket, a D-vitamint is nyugodtan felnőtteknél 10 000 egységre is fel lehet növelni. Tehát ez lehet, hogy így hirtelen soknak tűnik. Egyáltalán nem az, ha egy kicsit valaki utána jár, mondjuk hiteles forrásokból utána néz, hogy igenis ez a terápiás javaslat most már.
1: Tehát nincs olyan, hogy 3 hónapig szedek valamit, aztán szüneteltetek, akkor esetleg megint valami mást szedek, és akkor ilyen körforgás.
2: Hát most az, hogy valaki mondjuk cserélgeti, az előfordul, meg az oké, viszont az, hogy csak szezonálisan szed valaki, tehát az alapmérce ugye mindig saját tenyerünk. Ha napon, ugye azt mondták még annó, hogyha megeszünk a saját markunknak megfelelő 5 egység zöldséget, gyümölcsöt egy nap, azzal körülbelül fedezzük a napi vitaminásványanyag nyomelem szükségletünket. Na most a mai zöldségekbe és gyümölcsökbe annyira lecsökkent már a vitamintartalom, és minden egyéb, hogy ez már nem állja meg a helyét, meg kell lenni ugyan, már fontosak a rostok is, hogy bevigyük, ugye a normál bélműködésünk szempontjából, viszont elenyésző mennyiségbe tartalmaznak vitaminokat, ásványanyagokat. Talán a legszembetűnőbb ilyen mérce az alma, hogy 50 évvel ezelőtt egy almába annyi vitamin és ásványanyag nyomelem volt, mint ma 100 darab almába.
1: Hát ez megdöbbentő. És akkor most térjünk át a sportolók táplálék kiegészítőjére, mert ugye ők többet igényelnek nyilván, mint egy hétköznapi ember, nevezzük őket így.
2: Így van. Hát a sportolóknak nyilván az sem mindegy, hogy mit. Tehát mi ez a sport, amit vel foglalkoznak, vagy amit űznek. A sportolóknak itt hozzátenném még az izületekre külön speciálisan kifejlesztett készítményeket, mert nem akkor kell mondjuk átlagembernek sem már ezeket inni, ugye itt mindig a megelőzésen van a hangsúly, mikor már fáj, mert akkor már régen rossz, tehát akkor már mikor már elkezd fájni az embernek ugye a porc, vagy a térde, vagy a könyöke, vagy bármi, akkor már ott már nagy a baj általában, ott már nagyon nehéz visszahozni. Tehát megelőzni kell ezeket, ha valaki jobban igénybe veszi az izületeit, akkor igenis kellenek a porc képződés serkentő készítmények, itt ilyen glukozaminszulfát, kondroitinszulfát, MSM, ezeket már ugye reklámokból is biztos nagyon jól ismerik. Akár a sportolók tekintetében még a kollagén is fontos lehet, és hangsúlyozom, tehát ezek is állandó jelleggel cserégetni lehet őket, hogy most éppen melyik gyártótól issza az illető, viszont fontosak mozgás szempontjából.
1: Ha bemegyünk egy gyógyszertárba, és azt mondjuk, hogy sportolunk, akkor nyilván kapunk felvilágosítást és segítséget ezzel kapcsolatban.
2: Hát
1: is.
2: Akár gyógyszertárba, aki komolyabban sportolott, nyilván a sportorvos is figyelembe veszi, nagyon fontos, nyilván nekik egy speciálisabb táplálkozásuk van, nem egy átlagos hétköznapi.
1: Köszönjük szépen neked, hogy egy picit felvilágosítottál bennünket e téren, és várunk vissza egy következő alkalommal a stúdióba.
2: Köszönöm a meghívást!

0: Programajánló.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án, szombaton, irány Bácskosútfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Októberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok, és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot, és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Októberfest.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
6: Na ne mondd, Ilonkám! Hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
5: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
6: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
5: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
6: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
7: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
8: 15 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Alekszandr Vucic szerb államfő telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az egyórás megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról, a balkáni helyzetről és energetikai kérdésekről is szó volt. Vucic szerint várhatóan már hétfőtől meghosszabbítják a szeptember 30-án lejáró gázmegállapodást, így Szerbia továbbra is kedvező, 1000 köbméterenként mintegy 318 eurós áron juthat orosz földgázhoz. A felek a szerbiai kőolajipari vállalata NISZ helyzetéről és a lehetséges megoldásokról is tárgyaltak. Szóba került az orosz vasutak szerbiai szerepvállalása, Vucic pedig megköszönte az orosz segítséget az erdőtüzek oltásában. A szerb államfő arról is tájékoztatta Putyint, hogy vasárnap benyújtja lemondását. Vucic a beszélgetés végén megköszönte Oroszországnak és Putyinnak az elmúlt 14 év együttműködését, és reményét fejezte ki, hogy utódai is Szerbia érdekeit szem előtt tartva alakítják majd az ország külpolitikai kapcsolatait. Befejezték a Szeged-Röszke vasútvonal felújítását, fél órára csökken a menetidő Szabadkára. A felújított szakasz új lendületet ad a nemzetközi teherforgalomnak, és a mindennapi utazást is kényelmesebbé teszi. A vonatok 100 km/órás sebességgel, a használatba vételi engedélyt követően pedig 120 km/órával is haladhatnak. A fejlesztésnek köszönhetően Szeged és a vajdasági települések között 30-40 percre csökken a menetidő, a röszkei 30 perces kötelező schengeni határvizsgálati időt túlmenően. A munkálatok eredményéről a MÁV csoport a Facebook oldalán számolt be. 5 éves születésnapját ünnepelte pénteken a Szabadkai Vackor Magyar Iskolás kor előtti nevelő és gyakorló intézmény. A jubileum alkalmából ünnepi műsorral készültek az intézményben. A Vackor az elmúlt 5 évben a magyar nyelvű óvodai nevelés egyik fontos intézményévé vált. 2023-ban Noszán nyílt tagozat, 2025-ben pedig Újvidéken is megkezdődött az oktatónevelő munka. A 3 intézményben jelenleg 160 gyerek számára biztosítanak biztonságos és szeretetteljes környezetet. ünnepi megnyitóval is hagyományos terménykiállítással kezdődött meg péntek délután a Horgosi Szüreti Napok rendezvénysorozata. Az egybegyűlteket Fejsztámmer Róbert, magyar kanizsa polgármestere köszöntötte, a megnyitó műsorában pedig a napraforgó óvoda növendékei léptek fel. A rendezvény szombaton is változatos programokkal várja a látogatókat. A főzőverseny mellett kézműves és gasztronómiai programok, gyermekfoglalkozások, valamint a kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló szüreti olimpia is várja az érdeklődőket. A napot színes kultúrműsor teszi teljessé.
0: Sport.
11: Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov nyerte a férfi kétpárevezősök versenyét a World Rowing első shanghai sprint regattáján. A szerb olimpikonok ezzel a shanghai sprint elnevezésű új nemzetközi elitverseny első győztesei lettek. Mackovics és Pimenov az 500 méteres döntőben a holland egységet győzte le. A szerb páros a táv második felében fordította maga javára a versenyt, és nagy hajrával szerezte meg az első helyet. A szerb evezősök számára azonban ezzel még nem ért véget a shanghai verseny. Vasárnap ismét vízre szállnak, ezúttal a világválogatott vegyes nyolcasának tagjaként. A csapatra előbb a selejtező, majd a továbbjutás esetén a negyeddöntő, az elődöntő is a döntő vár.
0: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, igazi vénasszonyok nyara van ma, várható a délután folytatásában is. Emellett gyenge északkeleti szél fúj, majd és főként a napsütésé lesz a főszerep. Csapadékra továbbra sincs kilátás. Vasárnap és a jövő hét elején melegebb időre lehet számítani. A legtöbb helyen 23-26 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Pizzóra. Pannoner TV életmód magazinja.
1: Ti a Fitzona új évadának első műsorát hallgatjátok itt a 91,5 MHz-en. Az első órában szóltunk a táplálék kiegészítőkről, a második órában pedig az őszi-téli immunerősítésről hallhattok. Tartsatok velünk! 7:00 AM Halfway dressed, they're all saying call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together.

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.

0: Nem csak nőknek.
1: Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz.
2: Az őszi-téli immunerősítés alapvető célja a szervezet felkészítése a zárt terek miatti fokozott fertőzés veszélyre. A védekező képesség támogatása nem egyetlen csodaszertől függ, hanem célzott mikrotápanyagok és a bélflóra szinergiáján alapul. A folytatásban Berta Berényi tíme a dietetikussal beszélget, Szlacki Csilla.
3: Ahogy a nyári napfényes hónapok után beköszönt az ősz, majd a hideg tél, sokan tapasztaljuk, hogy szervezetünk fokozottabb odafigyelést igényel. Mai témánk tehát a tudatos immunerősítés, amely megfelelő étrenddel, természetes módszerekkel és étrendkiegészítőkkel erősíthető. Vendégem Berta Berényi tíme a dietetikus. Szia, üdvözöllek a műsorban!
4: Ja, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Nos, hát akkor kezdjük egy nagyon egyszerű, de egy fontos kérdéssel, hogy miért különösen fontos az őszi-téli időszakban odafigyelni a vitaminpótlásra és az immunrendszer erősítésére?
4: Az őszi-téli hónapokban ugye csökken a napsütéses órák száma, kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, miközben a szervezetet több stressz is éri, a hideg, a kevesebb mozgás és a járványos időszakok. Úgyhogy ezek miatt az immunrendszerünk természetesen is gyengül, ezért különösen fontos a vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok pótlása, hogy a szervezet megfelelően tudjon védekezni a fertőzésekkel szemben.
3: És melyek a leggyakoribb egészségügyi kihívások, amelyekkel ilyenkor szembe kell néznünk?
4: A leggyakoribbak ilyenkor a felső légúti fertőzések, ugye, a megfázás, torokgyulladás, fülfájás, ilyesmi, de ugye sokan tapasztalnak ilyenkor fáradékonyságot, vagy leveltséget, a téli depresszió is előfordul. A hideg miatt ugye gyakori az, hogy mozgáshiány van, ez rontja a vérkeringést és az anyagcserét, és ilyenkor a krónikus betegségek is, mint a cukorbetegség vagy a szívproblémák tünetei is gyakran rosszabbodnak.
3: Szerinted mennyire van tudatában az átlagember ezeknek a veszélyeknek és a megelőzés fontosságának?
4: Egyre többen tudatosak, de még mindig sokan csak akkor kezdenek el foglalkozni az immunrendszerükkel, amikor már betegek. Ugye, amikor megfázunk, náthásak vagyunk, netán lázasak, és a megelőzés lenne a lényeg éppen, hogy előre erősítsük a szervezetet megfelelő étrenden, mozgással és pihenéssel, nem pedig utólag próbáljuk helyrehozni a problémát, a betegséget.
3: Mely vitaminok és ásványi anyagok hiánya a leggyakoribb az őszi-téli hónapokban, és miért?
4: Leggyakrabban ugye a D-vitamin, ezt már sokan is hallották, hogy télen D-vitamint kell fogyasztani, de ez mellett még a C-vitamin is fontos, cink, vas és B-vitaminok hiánya is előfordul. Ennek oka, hogy ugye kevesebb a napsütés, kevesebbet vagyunk kint a természetes fényen, az a kis napfény sem ér bennünket, kevesebbet mozgunk kint a friss levegőn, és hát a friss növényi táplálék sem annyi, mint ugye nyáron a szezonjában. És a téli étrendünk pedig gyakran egyhangúbbak, kalóriadúsabbak, de tápanyagszegényebbek. Nagyon sokan még ezt az agyon feldolgozott ételeket fogyasztják, amiben már a vitaminok, ásványi anyagok kevésbé vannak jelen, úgyhogy az étkezésünk meg az életmódunk az oka a vitaminhiánynak.
3: Ugye, ahogy te is említetted, a D-vitaminról sokat hallani. Miért annyira kulcsfontosságú ebben az időszakban, és milyen forrásokból tudjuk pótolni?
4: Igen, a D-vitamin, most már, hogy egyre többet tudunk róla, tehát nem csak a csontok egészségéhez szükséges a D-vitamin, hanem az immunrendszer megfelelő működéséhez is nélkülözhetetlen. segít a fertőzések elleni védekezésben, és hát gyulladás csökkentő hatása van. Ősszel és télen ugye a napfényből már alig tudunk elegendő D-vitamint termelni, ezért ilyenkor étrend kiegészítő formájában ajánlott pótolni. Tehát szeptembertől áprilisig ez erre fontos odafigyelni, de emellett ugye kisebb mennyiségben megtalálható ételekben is, mint a halakban, tojássárgájában és a belsőségek közül a májban, tehát az étkezésünkkel is be tudjuk vinni valamennyit, erre is kell ügyelnünk.
3: És mi a helyzet a C-vitaminnal? Milyen mennyiségben ajánlott fogyasztani, és mely élelmiszerekben található meg nagy mennyiségben?
4: A C-vitamin az egyik legfontosabb antioxidáns, ami segít a fertőzések megelőzésében és a szervezet regenerációjában. A napi ajánlott mennyisége általában 80-100 mg, de betegség, vagy stressz, vagy dohányzás esetén ennek a többszöröse is indokolt lehet, tehát 500, 1000, netán 2000 mg is bevihető. A természetes forrásai a citrusfélék, citrom, narancs, mandarin, ugye? A kiwi, a paprika, de leginkább a savanyú káposztára szeretném felhívni a figyelmet. Ennek a vidéknek a jellegzetessége, és használjuk a konyhába, úgyhogy fogyasztok bátran, illetve csipkebogyó, fekete ribizli, mondjuk még a tékla is. Tehát ezek a C-vitamin forrásai.
3: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Berta Berényi Tíme a dietetikussal, de előtte hallgassunk meg egy zeneszámot.

0: mert az életerő mindenkinek jár.
1: Pizzóna, a Pannon Rádió életmód magazinja.
2: És már vissza is tértünk, folytatjuk a beszélgetést Berta Berényi témával, dietetikussal. Az őszi-téli immunerősítés a témánk továbbra is. Van-e még más vitamin vagy ásványi anyag, amelyre különösen oda kell figyelnünk?
3: Igen, vannak még, amire oda kellene figyelni, ilyen például a cink, a szelén és a B-vitaminok, ezek nagyon fontosak. A cink ugye segíti a sebgyógyulást is, de a vírusok elleni védekezésben van szerepe. A szelén antioxidáns hatású is, illetve támogatja a pajzsmirigy működését. A B-vitaminok, és itt különösen a B6, B9, B12 vitaminra gondolok, az idegrendszer és az anyagcsere szempontjából nélkülözhetetlenek, illetve a téli fáradékonyság ellen is hatásosak.
2: Mikor érdemes étrend kiegészítőkhöz nyúlni, és mikor elegendő a helyes táplálkozás?
3: Ha valaki kiegyensúlyozottan étkezik, tehát sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes értékű gabonát és elegendő mennyiségű fehérjét, megfelelő minőségű fehérjét fogyaszt, általában ez elegendő a természetes vitamin bevitel szempontjából. Étrend kiegészítőkre akkor van szükség, ha az étrend nem tudja fedezni az igényeket, tehát például télen, vagy betegség idején, okozott stressz esetén, diéta, vagy bizonyos krónikus állapotok esetén.
2: Egy érdekes kérdés, de szerintem nagyon fontos, és sokunkban felmerül, hogy létezik-e túladagolás a vitaminoknál, és ha igen, melyeknél milyen tünetekkel járhat?
3: Igen, főként a zsírban oldódó vitaminoknál, tehát az A, D, E és a K vitamin, mert ezek ugye felhalmozódhatnak a szervezetben. Tünetei lehetnek hányinger, fejfájás, bőrproblémák, izomgyengeség, májpanaszok. A vízben oldódó vitaminok, mint a C és a B vitaminok, tehát ezek feleslege általában kiürül, de nagyon-nagyon magas dózisban ezek is okozhatnak panaszokat, például hasmenést vagy bőrirritációt.
2: A vitaminpótláson kívül milyen egyéb módszerekkel erősíthetjük az immunrendszerünket az őszi-téli időszakban?
3: Az életmód itt is kulcsfontosságú, a rendszeres testmozgás, még ha csak napi séta is, de fontos, hogy minden nap mozogjunk, és rendszeresen. Elegendő alvás, ez is nagyon fontos dolog, mert ugye akkor regenerálódik, erősödik a szervezetünk. A stressz csökkentés, akár relaxációval, meditációval, de a legkönnyebb talán a légző gyakorlatok, stressz csökkentés szempontjából, akkor a bőséges folyadék bevitel is fontos az immunrendszernek, de a vitaminok mellett a bioflóra egyensúlya is kulcs szerepet játszik az immunrendszer működésében. A bélben található immunsejtek adják a szervezet védekezésének a nagy részét, ezért fontos a probiotikumok és prebiotikus rostok fogyasztása, mint a jogurt, a kefir, a savanyú káposzta vagy az a formájában. Az egészséges bélflóra erősíti a szervezet természetes ellenálló képességét.
2: Akkor beszéljünk egy kicsit a gyógynövényekről. Milyen gyógynövényeket vagy természetes szereket ajánlanál az immunrendszer támogatására?
3: Az immunrendszert erősítheti az echinácea, vagy magyarul a kasvirág. Lehet tea formájában fogyasztani, vagy készítenek belőle kivonatot. Ezen kívül ugye a fokhagyma, a gyömbér, a csipkebogyó, zöld tea, a propolisz. Tehát ezek természetes módon segíthetnek a szervezet védekezésében és a gyulladás csökkentésében.
2: És legutolsó sorban milyen jelek utalhatnak arra, hogy vitaminhiánnyal vagy legyengült immunrendszerrel küzdünk, és mikor érdemes szakemberhez fordulni?
3: A leggyakoribb jelek lehetnek a fáradékonyság, aluszékonyság, hogy gyakran megfázunk, gyakran vagyunk betegek, lassabb a sebgyógyulás, hajhullás, ugye a töredezett köröm, sápadt a bőrünk, vagy száraz a bőrünk, és netán a koncentrációs képességünk is nehézségekre ütközik. Tehát ezek már olyan jelek, amik felhívják a figyelmet, de ha ez tartósan fennáll, akkor érdemes a laborvizsgálattal ellenőriztetni, és hát szakemberhez fordulni, hogy támogatás, segítséget nyújtson.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon sok hasznos tippel és tanácssal ellátok hallgatóinkat, ami az őszi-téli immunerősítést illeti. Berta Berényi témának nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
3: Én is köszönöm, és minden jót kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Spitzzóna.
1: Életmód magazin a Pannon Rádióban, a 91,5 MHz-en.
2: Ti a Spitzzónát, a Pannon Rádió életmód magazinját hallgattátok itt a 91,5-ön. Kövessetek bennünket a Facebookon is, hiszen ott is osztunk meg az egészséges életmód támogatását célzó tartalmakat. További szép délutánt és kellemes hétvégét kíván Szabó Tibor adásvezető technikus, Szlacki Csilla, Rózsa Robert és Kókai Mónika. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod,

0: hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Híradó.
6: Hétfőtől meghosszabbítják az orosz gázszállítási megállapodást, Vucic telefonon egyeztetett Putyinnal. Lakossági fórumot tartottak Bácsföldváron. Horgoson a Szüret körül forog a hétvége, és történelmi győzelem. Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov nyerte az első Shanghai Sprint döntőjét. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Alekszandr Vucic szerb államfő telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az egyórás megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról, a balkáni helyzetről és energetikai kérdésekről is szó volt. Vucic szerint várhatóan már hétfőtől meghosszabbítják a szeptember 30-án lejáró gázmegállapodást. Így Szerbia továbbra is kedvező, 1000 köbméterként mintegy 318 eurós áron juthat majd orosz földgázhoz. A felek a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ helyzetéről és a lehetséges megoldásokról is tárgyaltak. Szóba került az orosz vasutak szerbiai szerepvállalása, Vucic pedig megköszönte az orosz segítséget az erdőtüzek oltásában. A szerb államfő arról is tájékoztatta Putyint, hogy vasárnap benyújtja lemondását. Vucic a beszélgetés végén megköszönte Oroszországnak és Putyinnak az elmúlt 14 év együttműködését, és reményét fejezte ki, hogy utódai is Szerbia érdekeit szem előtt tartva alakítják majd az ország külpolitikai kapcsolatait.
4: Választások 2026.
6: Hivatalosan is kihirdették a Magyar Összefogás jelölt listáját a novemberi Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra, jelentette be Fremond Árpád a Facebookon. A Magyar Összefogás listája így az első helyen szerepel majd a novemberi Nemzeti Tanácsi Választás szavazólapján, közölte az MNT elnöke. Bejegyzésében Fremond Árpád arról írt, hogy a jelöltek a következő időszakban személyesen is találkoznak majd a vajdasági magyar közösség tagjaival. A bejelentés szerint a jelölt listának közösség különböző részeinek képviselői, valamint tapasztalt és új szereplők egyaránt helyet kaptak. A munka folytatódik, írta a bejegyzésében az MNT elnöke, hozzátéve, hogy céljuk továbbra is egy erős, összetartó és cselekvő vajdasági magyar közösség építése. A vajdasági magyar újrakezdés pénteken bejelentette, hogy részt vesz a Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson. A szervezet közlése szerint ennek első lépése az aláírásgyűjtés lesz, amelyet vajdaság szerte 12 helyszínen szerveznek meg. Ami eddig biztos, hogy Bácskosút falván szeptember 30-án 9 és 15 óra között, Óbecsén szeptember 28-a és 30-a között 10 és 17 óra között gyűjtik az aláírásokat. Szabadkán szeptember 30-a és október 2-a között 9 és 19 óra között, Topolyán pedig október 1-én 9 és 15 óra között lehet támogatói aláírást adni. Az aláíráshoz személyigazolvány szükséges. A szervezet közlése szerint a Nemzeti Tanácsi Választáson való induláshoz valamivel több mint 1000 támogatói aláírás összegyűjtésére van szükség. Bácsföldvári gazdálkodóknál tett látogatást a Vajdasági Magyar Szövetség küldöttsége. Megtekintették a felújított közösségi házat, a találkozó pedig lakossági fórummal zárult. Kecskés István és Halász Zoltán beszámolója.
7: A bácsföldvári virág szilveszter példája mutatja, hogy vannak még fiatalok, akiket a családi vállalkozás itthon tart. Ehhez a Prosperitáti Alapítvány pályázata is segítséget nyújtottak. Bővült a jószágállomány, és egy rakodóval felszerelt traktort is vásárolhattak.
8: Szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozunk, fejüstehenekkel. 17 fejüstehenünk van jelen pillanatban. Prosperitát Alapítványtól pályáztunk 5 hasas üszőre. 6 éve ezelőtt indítottuk ezt a vállalkozást, családi vállalkozás, szüleimmel csináljuk.
7: A VMS köztársasági parlamenti választási listájának jelöltjei, valamint a párt tisztségviselői megtekintették a Bácsföldvári Kultúrkör Művelődési Egyesület székházát, amely a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával újult meg. Fehér Szilárd, a Bácsföldvári Kultúrkör Művelődési Egyesület elnöke.
9: Télen is a próbákat bírjuk itt folytatni, mert ebben bírjuk most fűteni, mert elegendő az, hogy fűtsük is a termét, hiszen itt folynak nekünk a hét minden napján történik valami, néptánc, modern tánc, ének, kézimunkázó találkozó, minden napján vannak valami esemény, vagy közösségi nap, vagy pedig lakossági fórum.
7: A kultúrkörben megtartott lakossági fórumon a VMS köztársasági parlamenti jelöltjei, Újhelyi Ákos, Tóbiás József és Bájics Boris szóltak a bácsföldvári polgárokhoz. A beszélgetést Alexander Endre, a párt helyi szervezetének elnöke vezette. Tóbiás József, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
10: Elszámolva azzal, amit eddig tettünk, illetve a jövőbe tekintve egy kicsit a tervekről arra szeretnénk buzdítani, hogy és a segítségüket kérni, hogy kellő legitimitást kapjunk ahhoz, hogy majd a választások után tárgyalóasztalhoz tudjunk ülni, független attól, hogy a tárgyalóasztal túlsó oldalán ki fog ülni.
7: Bájics Boris, a VMS alelnöke, köztársasági képviselő jelöltje hangsúlyozta, a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen vajdasági magyar politikai erő, amely az elmúlt 3 évtizedben küzdött a vajdasági magyar emberek érdekeiért, és továbbra is ez a tét.
11: A Vajdasági Magyar Szövetség listája az egyetlen magyar lista lesz az októberi választásokon. A 13 ezer tagunkkal rendelkezésre állunk a közösségünknek. Van egy ilyen régiós képviselet is a listán, ami azt jelenti, hogy minden régióból legalább egy jelölt van az első öttől az utolsó öt jelöltig, ami azt jelenti, hogy a helyi emberek ott vannak, tudják, mik a gondok, mik azok a célok, amelyeket el kellene érni.
7: A bácsföldváriaknak 172 sikeres pályázata volt a Prosperitáti Alapítványnál, és több mint 200 millió dináros támogatást kaptak. A VMS-es képviseletnek köszönve jelentős hazai támogatások is voltak, kezdve a mezőgazdaságtól a kulturális és egyházi örökség megőrzéséig.
6: Az oktatás, a kultúra és a diákok támogatására vonatkozó terveit ismertette az egyetemista lista, az egyetemisták győznek. A közlemény szerint választási győzelmük esetén közpénzből biztosítanák az általános és középiskolások alapvető tankönyveit, a nehezebb anyagi helyzetű családok gyermekei pedig további támogatást kapnának. A tervek között szerepel az iskolák és felszerelések fejlesztése, elsősorban a nagyvárosokon kívüli térségekben. A tanterveket a pedagógusok bevonásával reformálnák, nagyobb hangsúlyt helyezve a megértésre és a kritikus gondolkodásra. A program része az iskolai biztonság erősítése, valamint a kortárs, pszichológiai és digitális erőszak megelőzése is. A kulturális szektorban növelnék a finanszírozást és szakmai alapokra helyeznék a kulturális intézmények vezetőinek kiválasztását. A Pannon RTV televíziós és rádiós műsorainak rendkívüli és folyamatos ellenőrzését kéri a szerbiai elektronikus médiumokat szabályzó testülettől, a REM-től a Vajdasági Szociáldemokrata Liga. A párt szerint a médium műsorai a Vajdasági Magyar Szövetség politikai érdekeit szolgálják. Alexander Márton, az LSZV szóvivője azt állítja, hogy a Pannon RTV műsoraiban elsősorban a VMS és annak elnöke dr. Pásztor Bálint kap hangsúlyt, miközben a Vajdasági Magyar Közösség más politikai szereplői nem jutnak megfelelő megjelenési lehetőséghez. Az LSZV szerint ez korlátozza a politikai pluralizmust. A párt ezért arra szólította fel a REM-et, hogy ellenőrizze a média szolgáltató működését, a hazai és nemzetközi választási megfigyelőket pedig arra kérte, hogy fordítsanak különös figyelmet az észak-vajdasági média helyzetre.
4: Választások 2026.
6: Ünnepi megnyitóval és hagyományos terménykiállítással kezdődött meg péntek délután a Horgosi Szüreti Napok rendezvény sorozata. A háromnapos esemény idén is a szüret és a mezőgazdaság köré szerveződik, de a közösségi programokból sem lesz hiány. Főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, gyermekfoglalkozások és szüreti olimpia is várja az érdeklődőket. Korom Sarolta riportja.
12: Horgoson a szüret nem csak a betakarítás időszaka, hanem a közösségi ünneplésé is. A szüreti napok hagyományos terménykiállításán évről évre bemutatkoznak a helyi gazdák, akik munkájuk eredményét is elhozzák a rendezvényre. A kiállítók között ezúttal is ott van Faragó Imre, aki szinte a kezdetektől részt vesz a szüreti napokon. Almát, paprikát, brokkolit, karfiolt és burgonyát is hozott.
13: Nem mondhatnám túl elégedetnek, úgy nézett ki a tavasszal, hogy egy nagyon bő gyümölcs termésünk lesz. Na most voltak bizonyos területeken némi jégkár, aztán pedig bejött ez a brutális nyár, az aszály. Öntözésre megvan a lehetőség, tehát folyamatosan öntöztük a területeket, de annak ellenére nem olyan a minőség, mint aminek kellene, hogy legyen.
12: Horgoson több család megélhetésének alapja a mezőgazdaság. A zöldség és gyümölcs termesztés mellett jelentős a szántóföldi növénytermesztés is. Az idei időjárás azonban komoly kihívások elé állította a termelőket. Az asszály és a tartósan magas hőmérséklet a termés mennyiségére és minőségére is hatással volt. Jó Tamás, a Horgosi Termelő Klubjának elnöke.
14: Mivel az idei év a nehézségekről szólt, úgymond az aszály és ez a borzasztó meleg miatt, ezért ez a terményekben is kimutatkozik, hogy azért még sincs meg az a minőség, persze van szép gyümölcs, zöldség és termény, de azért lényegesen rosszabb a minősége, illetve jóval kevesebb termet. És így elég nehéz nekünk is ehhez a nehézségekhez igazodni. Nyilván óriási energiahasználást próbálunk, energiahasználásra próbáljuk ezt pótolni, gondolok itt az öntözésre, de hát azért a végén a matek az egy kicsit rosszul jön ki, hogy túl sokat rááldozunk.
12: A termelők gondjai ellenére a szüreti napok Horgos egyik kiemelt közösségi eseménye. A rendezvényt idén már 36. alkalommal szervezik meg, és ilyenkor az elszármazottak közül is többen hazalátogatnak. Sós Nóra, a Horgosi Juvenior Polgárok Egyesületének elnöke.
15: Azt gondolom, hogy a szüreti napoknak a sikere a közösségben rejlik, hiszen ilyenkor mindenki egy picit hazalátogat. Mondhatnám azt, hogy nagyobb ünnepnek tartják szüreti napokat, mint a falunapot, hiszen mindenki erre koncentrál, hiszen néhány napon keresztül valóban a kikapcsolódási a főszerep, ilyenkor a főzőversenyek is igazán közkedveltek, nagy társaságok, baráti társaságok látogatnak Horgosra, vagy éppen csak pakolnak ki a központba. De azt gondolom, hogy ebben rejlik a szüreti napoknak a sikere, és nyilván abban is, hogy egy picit ilyenkor még inkább össze tudunk zárni, együtt tudunk dolgozni, akár a termelőkkel, akár a helyiekkel, a szervezőkkel, azt gondolom, hogy ez is a sikerét képezi ennek a rendezvénynek.
12: A program szombaton is folytatódik. A főzőverseny mellett kézműves és gasztronómiai programokkal, gyermekfoglalkozásokkal, valamint a kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló szüreti olimpiával várják az érdeklődőket. A szombati programot kultúrműsor zárja.
3: Sport.
6: Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov nyerte a férfi két párevezősök versenyét a World Rowing első Shanghai Sprint regattáján. A szerb olimpikonok ezzel a Shanghai Sprint elnevezésű új nemzetközi elitverseny első győztesei lettek. Mackovics és Pimenov az 500 méteres döntőben a holland egységet győzte le. A szerb páros a táv második felében fordította a maga javára a versenyt, és nagy hajrával szerezte meg az első helyet. A pontos idő 4 óra 12 perc.
3: Időjárás.
16: Sok napsütésre számíthatunk ma is az elkövetkező napokban is, a csúcsértékek a 23-24 fokot érik el, csapadék nem valószínű.
17: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
1: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, amire
0: Pannon Rádió 91.5.

0: sugar. Reklám.
1: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.

0: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmics gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Villogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
7: Itt a Pannon Rádió.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco, szeptember 26-a, Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Hallgass napjaink slágereit
6: és légy tájékozott.
5: Ez a Pannon Rádió.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenyek, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.

0: Fanon Rádió 91.5.
1: Műsorajánló.
2: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
3: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
2: 21 órától.
4: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
2: 22 órától.
5: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
2: 23 órától.
6: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
7: Éjféltől pedig.
8: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
5: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
2: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: 30 éves fennállását ünnepli idén a Szabadkai Dr. Rehák László Kollégium. Az intézmény 1996-ban nyitotta meg kapuit. Elsősorban a Vajdaság különböző településeiről érkező magyar egyetemisták számára. A jubileum alkalmából egykori és jelenlegi kollégisták, valamint nevelők találkoztak a Szekeres László Alapítvány Szabadkai Székházában. Fél évszázad után találkoztak újra Hertelendi falván az egykori osztálytársak. A 61-es korosztály tagjai közül 21-en érkeztek az első közös osztálytalálkozóra, többen külföldről. A két magyar tannyelvű osztályban 1976-ban 38-an fejezték be a 8. osztályt. Ünnepi megnyitóval és hagyományos terménykiállítással kezdődött meg péntek délután a Horgosi Szüreti Napok rendezvény sorozata. A háromnapos esemény idén is a Szüret és a mezőgazdaság köré szerveződik, de közösségi programokból sem lesz hiány. Főzőverseny, kézműves és gasztronómiai program.

0: programok, gyermekfoglalkozások és szüreti olimpia is várja az érdeklődőket.
1: Pannonrádió.
2: Az interneten
1: és az FM 91,5-ön.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannonrádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
3: Éjféltől pedig
8: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
8: Off the record.

0: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
1: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.

0: for listening to the Martin Garrix Radio Show. Martin returns in 7 days.
1: Hallgass napjaink slágereit
2: és légy tájékozott.
1: Ez a Pannon Rádió.

0: akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 91.5 a jó választás.
1: Let's go get 'em.